0: 300 még a déljelű utcákban, 300 forint egy óra parkolás. A díjat alkalmazáson keresztül SMS-sel vagy hanghívással lehet rendezni. A Budapest Go-ban később lesz elérhető a fizetés. Megújult az éjszakai közösségi közlekedés is. A legforgalmasabb útvonalakon sűrűbben közlekednek a járatok, és több új éjszakai busz is indul a külső kerületek, valamint az agglomeráció felé. Éjszakai trollijárat is közlekedik a belváros és az Örs vezértere között. Újra megnyitotta kapuit az Esztergomi Keresztény Múzeum, amely megújult kiállítótérrel és új állandó tárlattal várja a látogatókat. A kiállításon a többi között MS Mester Passió képei, Hans Memling Krisztus ábrázolása és Balassa Bálint egyetlen ismert portréja is látható. A 300 millió forintos felújítás során megőrizték a prémási palota történelmi karakterét, az intézményt pedig akadálymentessé is tették. Többfelé záporok, zivatarok alakulhatnak ki, helyenként heves viharokra, felhőszakadásokra, jégesőre is számítani kell. Megerősödik, olykor viharossá fokozódik a szél, éjszaka 18-23, napközben 26-31 fok valószínű.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Nosztalgia és friss dallamok. Trio Turmix minden hétköznap estétől. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Véget ér a hőhullám. Tűz volt a Hortobágyi Nemzeti Park területén. Feloldják a korábban letiltott felhasználók korlátozását a kormány Facebook oldalán. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Eloltották a Hortobágyi Nemzeti Park területén gyulladt tüzet. A 33-as főút közelében Tiszafüredés Kócsúj falu között több mint 96 hektárnyi terület égett le, ebből 80 hektár legelő, a többi pedig nádas volt, közölte a katasztrófavédelem. 12 település hivatásos önkormányzati és önkéntes tűzoltói oltották a lángokat 15 vízsugárral, 10 puttonyfecskendővel és csaknem 200 kéziszerszámmal. Nyugat-Magyarországra, illetve a keleti csücsökbe, Szabolcsba,

0: is megérkezett a vihar. Az erős szél és a zivatar Moson-Magyaróváron, Kapuvár térségében, ezen kívül Vas vármegyében, valamint Nagykanizsa térségében okozott károkat. A legtöbbször megrongált épületek, illetve a közlekedést akadályozó úttestre dőlt fák miatt hívták a tűzoltókat. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében szintén a leszakadó ágak, kidőlő fák jelentenek veszélyt. Feloldják a korábban letiltott felhasználók korlátozását a kormány Facebook oldalán. A közösségi oldalon megjelent bejegyzés szerint csaknem 10 000 embert tiltottak le korábban. A következő hetekben ezeket a blokkolásokat megszüntetik, hogy mindenki szabadon elmondhassa a véleményét, amennyiben ezzel nem sért másokat. Újabb amerikai engedélyt kapott a MOL szerb olajvállalat a NIS felvásárlásáról szóló tárgyalások folytatására. A társaság közlése szerint az Egyesült Államok pénzügyminisztériumának illetékes hivatala július 31-éig hosszabbította meg a jóváhagyást. Ez lehetővé teszi, hogy a MOL tovább egyeztessen a NIS többségi tulajdonrészének megszerzéséről. Fokozott ellenőrzések indultak a Balatonnál, a Velencei és a Tiszatónál, közölte a NAV. Augusztus végéig üdülőhelyeken, strandokon és szabadtéri rendezvényeken vizsgálódnak a revizorok, de ellenőrzésekre számíthatnak például a kerékpár és csónak kölcsönzők, az esküvőszervezők, valamint a sétarepülést szervező cégek is. Az akció során a többi közt a számla és a nyugtaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, az árucikkek eredetét vizsgálják. Változtak a fővárosi parkolási szabályok, csak mobiltelefonon keresztül lehet fizetni, és zónától függően 33-50%-kal emelkedtek a díjak. Az A övezetekben 800, a B-ben 600, a C-ben 400, míg a D-jelű utcákban 300 forint egy óra parkolás. A díjat alkalmazáson keresztül SMS-sel vagy hanghívással lehet rendezni. A Budapest Go-ban később lesz elérhető a fizetés. Helyenként heves viharokra, felhőszakadásokra, jégesőre is számítani kell. Megerősödik, olykor viharossá fokozódik a szél. Éjszaka 18-23, napközben 26-31 fok valószínű.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Nosztalgia és friss dallamok. Trio Turmix. Minden hétköznap estétől. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

kegyelem. Ezt szeretem. Szeretem. Látom, benne vagy a bugiban. Gyere, baby, rázd, mert most buli van. Mindig keresed az igazit. Nyisd ki a szemed, nézd rám, ki van itt. Ki van itt.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Véget ér a hőhullám. Tűz van a Hortobágyi Nemzeti Park területén. Fokozott ellenőrzések indultak az üdülőhelyeken, strandokon. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Tűz van a Hortobágyi Nemzeti Park területén, Tiszafüred és Kócsújfalu között, a 33-as főút közelében 30-40 hektáron legelő tarló ég. A lángok legelőt, nyári szállást, több szarvasmarhát veszélyeztettek, az állattartó telepet sikerült megvédeni, közölte a katasztrófa védelem. A tűz, amely több irányba terjedt, elérte a nádast is. Mások mellett tiszafüredi, karcagi, mezőkövesdi, füzesabonyi, egri hivatásos, egyeki önkormányzati és bábolnai önkéntes tűzoltók van a helyszínen. Árat emelt a Magyar Telekom és a Jettel. A két telefonszolgáltató 4,4%-os infláció követő díjkorrekciót alkalmaz a KSH által megállapított tavalyi pénzromlásnak megfelelően. A megváltozott havidíjakat tartalmazó számlát először augusztusban kapják meg az előfizetők. A harmadik nagy telefontársaság, a VAN, szeptember 1-től érvényesíti az áraiban ugyanezt az emelést. Fokozott ellenőrzések indultak a Balatonnál, a Velencei és a Tiszatónál, közölte a NAV. Augusztus végéig üdülőhelyeken, strandokon és szabadtéri rendezvényeken vizsgálódnak a revizorok, de ellenőrzésekre számíthatnak például a kerékpár és csónak kölcsönzők, az esküvőszervezők, valamint a sétarepülést szervező cégek is. Az akció során a többi közt a számla és a nyugtaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, az árucikkek eredetét vizsgálják. Változtak a fővárosi parkolási szabályok, csak mobiltelefonon keresztül lehet fizetni, és zónától függően 33-50%-kal emelkedtek a díjak. Az A-övezetekben 800, a B-ben 600, a C-ben 400, még a D-jelű utcákban 300 forint egy óra parkolás. A díjat alkalmazáson keresztül SMS-sel vagy hanghívással lehet rendezni. A Budapest Go-ban később lesz elérhető a fizetés. Megújult az éjszakai közösségi közlekedés is. A legforgalmasabb útvonalakon sűrűbben közlekednek a járatok, és több új éjszakai busz is indul a külső kerületek, valamint az agglomeráció felé. Éjszakai trolijárat is közlekedik a belváros és az Örs-vezértere között. Újra megnyitotta kapuit az Esztergomi Keresztény Múzeum, amely megújult kiállítótérrel és új állandó tárlattal várja a látogatókat. A kiállításon a többi között MS Mester Passió képei, Hans Memling Krisztus ábrázolása és Balassa Bálint egyetlen ismert portréja is látható. A 300 millió forintos felújítás során megőrizték a prémási palota történelmi karakterét, az intézményt pedig akadálymentessé is tették. Többfelé záporok, zivatarok alakulhatnak ki, helyenként heves viharokra, felhőszakadásokra, jégesőre is számítani kell. Megerősödik, olykor viharossá fokozódik a szél, éjszaka 18-23, napközben 26-31 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: Csak tönzött álom képben félve késett ébredés. Téves kényszer képzel, gondolatban kicsi kézen. A hét mámorától vagyok még kicsit részeg. Szemkontaktus mossa, mindenség mocskát le. Külvilágom hangos zajában, hitem ring vele. Utolsó első lépés, unik a végtelenben. Egyé válunk te és én most minden értelemben.
1: Ne hibázz, ölel át a csendet. A múlás martaléka, ha nincsen figyelmed. Buja gondolat, mint doromból, a hiúság megvett az elme a kolosor. Miért az álmod kép, hogyha kifacsar, örökké nem lehet ez, más is akar, a külcsény, az ösztön, az agyunkkal játszik, de tudom a világ.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Véget ér a hőhullám. Tűz volt a Hortobágyi Nemzeti Park területén. Feloldják a korábban letiltott felhasználók korlátozását a kormány Facebook oldalán. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Eloltották a Hortobágyi Nemzeti Park területén gyulladt tüzet. A 33-as főút közelében Tiszafüredés Kócsúj falu között több mint 96 hektárnyi terület égett le, ebből 80 hektár legelő, a többi pedig nádas volt, közölte a katasztrófavédelem. 12 település hivatásos önkormányzati és önkéntes tűzoltói oltották a lángokat 15 vízsugárral, 10 puttonyfecskendővel és csaknem 200 kéziszerszámmal. Nyugat-Magyarországra, illetve a keleti csücsökbe, Szabolcsba is megérkezett a vihar. Az erős szél és a zivatar Moson-Magyaróváron, Kapuvár térségében, ezen kívül Vas vármegyében, valamint Nagykanizsa térségében okozott károkat. A legtöbbször megrongált épületek, illetve a közlekedést akadályozó úttestre dőlt fák miatt hívták a tűzoltókat. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében szintén a leszakadó ágak, kidőlő fák jelentenek veszélyt. Feloldják a korábban letiltott felhasználók korlátozását a kormány Facebook oldalán. A közösségi oldalon megjelent bejegyzés szerint csaknem 10 000 embert tiltottak le korábban. A következő hetekben ezeket a blokkolásokat megszüntetik, hogy mindenki szabadon elmondhassa a véleményét, amennyiben ezzel nem sért másokat. Újabb amerikai engedélyt kapott a MOL szerb olajvállalat.

0: NISZ felvásárlásáról szóló tárgyalások folytatására. A társaság közlése szerint az Egyesült Államok pénzügyminisztériumának illetékes hivatala július 31-éig hosszabbította meg a jóváhagyást. Ez lehetővé teszi, hogy a MOL tovább egyeztessen a NISZ többségi tulajdonrészének megszerzéséről. Fokozott ellenőrzések indultak a Balatonnál, a Velencei és a Tiszatónál, közölte a NAV. Augusztus végéig üdülőhelyeken, strandokon és szabadtéri rendezvényeken vizsgálódnak a revizorok, de ellenőrzésekre számíthatnak például a kerékpár és csónak kölcsönzők, az esküvőszervezők, valamint a sétarepülést szervező cégek is. Az akció során a többi közt a számla és a nyugtaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, az árucikkek eredetét vizsgálják. Változtak a fővárosi parkolási szabályok, csak mobiltelefonon keresztül lehet fizetni, és zónától függően 33-50%-kal emelkedtek a díjak. Az A-övezetekben 800, a B-ben 600, a C-ben 400, míg a D-jelű utcákban 300 forint egy óra parkolás. A díjat alkalmazáson keresztül SMS-sel vagy hanghívással lehet rendezni. A Budapest Go-ban később lesz elérhető a fizetés. Helyenként heves viharokra, felhőszakadásokra, jégesőre is számítani kell. Megerősödik, olykor viharossá fokozódik a szél. Éjszaka 18-23, napközben 26-31 fok valószínű.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Trio Tour Mix. A múlt és a jelen slágerei egy helyen. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: halad.
1: Trio FM.
2: Mellette szól.
3: Tudom, hogy fáj minden szó, mit el.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Változékony idő lesz. A kormány döntött a 100 000 forintos iskolakezdési támogatásról. Mától még többen tesztelhetik a budapesti közbringa rendszer új kerékpárjait. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Másodfokúra mérsékelte a vízkorlátozást szolgáltatási területén a Dunamenti regionális vízmű. A társaság tájékoztatása szerint jelenleg mindenhol zavartalan a vezetékes ivóvízellátás. Megköszönte a lakosságnak és a cégeknek az együttműködést és azt, hogy betartották a korlátozásokat, mert így sikerült megakadályozni a tartós vízhiányt. Mivel a víztermelő rendszerek továbbra is maximális kapacitással működnek, a szolgáltató arra kér mindenki, hogy maradjon körültekintő, bánjon takarékosan az ivóvízzel. A kormány döntött a 100 000 forintos iskolakezdési támogatásról, közölte a miniszterelnök Facebook oldalán. Magyar Péter azt írta, több 100 000 gyermek családja részesül az iskolakezdési támogatásban. A kormányfő részleteket mára ígért. A 33-as főút közelében Tiszafüred és Kócsújfalu között több mint 96 hektárnyi terület égett le a Hortobágyi Nemzeti Park területén. Ebből 80 hektár legelő, a többi pedig nádas volt, közölte a katasztrófa védelem. 12 település hivatásos, önkormányzati és önkéntes tűzoltói oltották a lángokat. Ismét vöröskeresztes önkéntesek segítik a balatoni strandolók ellátását. A balatoni elsősegélynyújtó szolgálat augusztus 20-áig látja el a fürdőzőket a tó déli partján. A program működéséhez bárki hozzájárulhat a 1359-es adományvonal hívásával, vagy az adományszó SMS-ben történő elküldésével 500 forinttal támogatható a program. Mától még többen tesztelhetik a budapesti közbringa rendszer új kerékpárjait, azok, akiknek bérletük van, illetve tavaly vagy tavaly előtt éves vagy féléves MOL-Bubi bérletük volt, díjmentesen tesztelhetik a szolgáltatást. A tesztben először az első 5000 jelentkező vehet részt. A cél, hogy az új generációs közbringa egy könnyen használható, megbízható és mindennapi közlekedésben is vonzó alternatívát nyújtson a budapestiek számára. 7 napos nemzeti gyászt rendelt el a venezuelai elnök a földrengések áldozatai miatt, jelentette be a dél-amerikai ország elnöke. Az egy héttel ezelőtti kettős természeti csapásban a halottak száma csaknem 2300 és több mint 50 000 embert eltűntként tartanak nyilván. Közben a WHO járványoktól tart a tömeges elvándorlás miatt, az Egyesült Államok pedig 300 millió dollárra emelte a humanitárius segítséget. Délelőtt még kevesebb, délután már nagyobb számban, egyre inkább a keleti országrészben fordulhat elő eső, zápor, zivatar. A záporok és zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 26 és 31 fok között alakul.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 90.

Fuck that bitch. Mellette szól. Trio FM. Trio FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Változékony idő lesz. A kormány döntött az iskolakezdési támogatásról. Kiürítettek egy paneltömböt Győrben, miután tűz ütött ki egy lakás erkélyén. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Másodfokúra mérsékelte a vízkorlátozást szolgáltatási területén a Dunamenti regionális vízmű. A társaság tájékoztatása szerint jelenleg mindenhol zavartalan a vezetékes ivóvízellátás. Megköszönte a lakosságnak és a cégeknek az együttműködést és azt, hogy betartották a korlátozásokat, mert így sikerült megakadályozni a tartós vízhiányt. Mivel a víztermelő rendszerek továbbra is maximális kapacitással működnek, a szolgáltató arra kér mindenkit, hogy maradjon körültekintő, bánjon takarékosan az ivóvízzel. A kormány döntött a 100 000 forintos iskolakezdési támogatásról, közölte a miniszterelnök Facebook oldalán. Magyar Péter azt írta, több 100 000 gyermek családja részesül az iskolakezdési támogatásban. A kormányfő részleteket mára ígért. Kiürítettek egy paneltömböt Győrben, miután tűz ütött ki egy harmadik emeleti lakás erkélyén. 40 embernek kellett elhagyni a lakását az oltási munkák idejére. A tűzoltók megfékezték a lángokat, amelyek az egyik szobára és a szomszédos erkélyre is átterjedtek. A lakás tulajdonosa nagy mennyiségű lomot halmozott fel az erkélyen és a szobákban. Mától még többen tesztelhetik a budapesti közbringa rendszer új kerékpárjait. Azok, akiknek bérletük van, illetve tavaly vagy tavaly előtt éves vagy fél éves MOL-Bubi bérletük volt, díjmentesen tesztelhetik a szolgáltatást. A tesztben először az első 5000 jelentkező vehet részt. A cél, hogy az új generációs közbringa egy könnyen használható, megbízható és a mindennapi közlekedésben is vonzó alternatívát nyújtson a budapestiek számára. Ma kezdődik az idei Sopron Fest, a vasárnapig tartó fesztiválon felép mások mellett a Prodigy, Azaria és Betonhofi is. A három színpadon és számú

0: Most kisebb helyszínen DJ-k, filmvetítések és vidámpark is várja a látogatókat a Lővérekben. A koncerteken túl jazz programok, kiállítások, irodalmi beszélgetések és tematikus séták is szerepelnek a kínálatban. Villámcsapás okozta pályakárok miatt nem fogad vonatokat Hegyeshalomnál az Osztrák Vasúttársaság. A magyarországi szakaszon a vonatok a megszokott rend szerint Hegyeshalom állomásig közlekednek. Hegyeshalom és Bruck an der Leitte között az ÖBB vonatpótló autóbuszokat állít forgalomba. A korlátozások várhatóan délig tartanak. Nemzetközi utazás esetén egy órával hosszabb menetidőre kell számítani. Délelőtt még kevesebb, délután már nagyobb számban, egyre inkább a keleti ország részben fordulhat elő eső, zápor, zivatar. Záporok és zivatarok környezetében viharossá fokozódhat a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 26 és 31 fok között alakul, késő este 21-27 fok lesz.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most
1: indul a reggel.
2: Jó reggelt!
1: Reggeli Starter, a Trio FM napindítója.

0: A műsorvezetők éles látásáról a Jászberényi Honti Optika gondoskodik.
1: 7 óra múlt 8 perccel indítjuk együtt a csütörtök reggelt a Trio FM-en. Július 2-a van, nézzük, kik ünnepelnek ma. A naptár szerint a mai névnaposaink között vannak az Ottók, az Ottokárok, illetve köszöntetjük még a Marciánokat és a Miákat is. Boldog névnapot kívánok minden ma ünneplőnek! Itt a Trion pedig szól a One Republic slágere, majd megnézzük, mit ígér már az időjárás előjelzés.

0: Jó reggelt mindenkinek! Véget ért a hőség, a zivataroknak viszont még nincs vége. Jelenleg közepesen felhős az ég, 22 fokot méretünk, a fűlett meleg után pedig estétől fronthatás érvényesül. Csütörtökön a sok napsütés mellett intenzív lesz a gomoly felhőképződés, és napközben elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Délután helyenként heves zivatarra is készülni kell, amit felhőszakadás, égeső és szélvihar kísérhet. Az északi a szél megélénkül, időnként meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet a mai nap során 31 fok körül alakul.
1: Reggeli starter!

0: A térségben autózóknak több helyen is útfelújítási és közműépítési munkátokra, valamint sávlezárásokra kell készülniük. Jászorsó-Szentgyörgyi és Tiszasúg között az összekötő úton útépítési munkátok zajlanak a kezdő szakaszon. A munkavégzés miatt félpályás lezárás van érvényben, mindkét irányban korlátozásra számítanak az autósok. A 31-es főúton Nagykáta térségében közműépítés munkátok folynak a 62-es kilométernél. Itt útszűkület mellett halad a forgalom mindkét irányban. Útépítés zajlik a 31-12-es út Monor és Nápiószele közötti szakaszán, a 40-es és a 42-es kilométer szelvények között. A munkátok mindkét irányt érintik. A 31-15-ös Nagykáta Albertésre összekötő úton Tápióbicske és Tápió-Szentmárton között a 4-es és 6-os kilométer szelvények között kábel közműépítés munkákat végeznek. Mindkét irányban útszűkületre és korlátozásra kell készülni az erre közlekedőknek. Vezessenek óvatosan ma is, jó utat kívánok mindenkinek!
1: 97.7 Trio FM, a Jászság Rádiója.

0: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s, hűtő-fűtő, Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás mostantól csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
3: Alattyán idén-nyáron is hangos lesz. Július 10-én és 11-én újra itt a Giron the Fest, az alattyáni focipályán. Két nap, két színpad és a legnagyobb nevek várnak rá. Fellép Nagy Bogi, K. Kevin, Pixa, Kuno Mario, VG, Vini, Pure Beat, valamint a legendás Kisgrófó, Bódi Guszti és Margó. Ne maradj le a nyár legnagyobb buliáról. Szerezd be a belépődet a girondefest.hu oldalon, vagy személyesen a piactéri Szatócs parfümben.
4: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: Trio FM reggeli starter,
1: ahol a zene és a helyi információk találkoznak. You

Ez a Trio FM jelzveleinyből a csillagok állása szerint ma Hold a vízöntő egyébe jár, és a kedvező bolygóhatásoknak köszönhetően egy kifejezetten szerencsés gördülékeny nap áll önök előtt, amikor a váratlan segítségre is számíthatnak. Nézzük a részleteket a kosoktól a szüzekig. A kosjegyűek ma egy fontos ügyben nagy előrelépést és fejlődést érhetnek el, hiszen végre megszűnnek az eddigi gátló tényezők, legyen szó munkáról vagy akár a magánéletről. A bikáknak érdemes ma listát írniuk a halogatott sürgetős feladatokról, mert most minden elmaradást rendkívül gyorsan bepótolhatnak, a szinglikre pedig egy romantikus találkozás is várhat. Az ikrek szülöttei közül a magányosak ma esélyt kaphatnak arra, hogy lépjenek valaki felé, aki már egy ideje az eszükben jár, ráadásul a munkában is nagyon szerencsés hatások érvényesülnek. A rákok környezetében ma valaki olyan komoly segítséget nyújthat, aminek köszönhetően pozitívan csalódhatnak az illetőben, és ez új, mélyebb árnyalatot adhat a kapcsolatnak. Az oroszlánoknak érdemes már átértékelniük a párhuzamosan futó terveiket, és lezárniuk közülük néhányat, hogy ne vállalják túl magukat, de aggodalomra semmi ok, mert ma kiváló híreket kaphatnak. Végül a szűzegyűek úgy érezhetik, hogy a csütörtöki feladatoknak sosem érnek a végére, azonban egy váratlan segítség szinte szárnyakat adhat majd önöknek a mai napra. Hamarosan folytatjuk a többi csillagegyel.

0: Trio FM-et hallgatják, most pedig lássuk, mit tartogat a csütörtöki horoszkóp a mérlegektől egészen a halakig. A mérleg jegyűek ma végre pontot tehetnek egy régóta húzódó ügy végére, a korábban elindított folyamatok kedvezően alakulnak. Önöknek csupán türelemmel kell kezelniük a helyzetet. A skorpiók nagyon pozitív visszajelzésekre számíthatnak, a szingliknél ráadásul valaki komolyan próbálkozni fog, így érdemes félretenni a fenntartásokat és adni egy esélyt. A nyilasok ma kellő elszántsággal áttörhetnek egy korábbi akadályt, ezért ha adódik a lehetőség, ne tétovázzanak, mert utólag bánni fogják a mulasztást. A bak szülöttei ma szuper és könnyen megvalósítható ötletekkel állhatnak elő, amelyek megoldást jelentenek egy régi problémára, emellett a pénzügyekben is jó hírek érkeznek, így érdemes estére vidám programot szervezni. A vízöntők nagy elismerést és dicséretet zsebelhetnek be ma valakitől, ami teljesen megérdemelt, és az elégedettség kiváló inspirációt ad majd a megkezdett út folytatásához. A halak együtt szintén komoly pozitív visszajelzést kaphatnak a környezettől, mégpedig egy olyan személytől, akinek a szavait különösen nagyra értékelik, ez pedig megerősít önöket abban, hogy a legjobb úton járnak.
1: Reggeli starter!

0: Hallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedésünkben.
2: Az önmárka kereskedése Zakar és Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
3: Ez volt a reklám.
4: A pontos idő 8 óra. A pontos időjelzést a Bordás Óraszalon támogatta, ahol a minőség és a pontosság együtt jár.
5: A Trio FM hírei.
6: Változékony idő lesz, több vármegyében is jelentős károkat okoztak a tegnapi viharok. Heves orosz drón és rakétatámadás érte Kijevet éjszaka. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Több vármegyében is jelentős károkat okoztak a tegnapi viharok. A legtöbbször megrongált épületek és úttestre dőlt fák miatt hívták a tűzoltókat. Pest vármegye több településén háztetőket bontott meg. Mosonmagyaróváron villanyvezetéket és közlekedési lámpát tépett le az erős szél. Szombathelyen épületek alaksorát öntötte el a víz. Zala és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében a kidőlt fák okozták a legtöbb problémát. Másodfokúra mérsékelte a vízkorlátozást szolgáltatási területén a Dunamenti regionális vízmű. A társaság tájékoztatása szerint jelenleg mindenhol zavartalan a vezetékes ivóvízellátás. Mivel a víztermelő rendszerek továbbra is maximális kapacitással működnek, a szolgáltató arra kér mindenkit, hogy maradjon körültekintő, bánjon takarékosan az ivóvízzel. Heves orosz drón és rakétatámadás érte Kijevet éjszaka. Két ember meghalt, 16-an megsérültek, egy lakóház részben összeomlott és tűz ütött ki egy belvárosi szállodában. Több ember a romok alatt rekedt, a lakosok közül sokan metroállomásokon kerestek menedéket a légiriadó idején. Közben az ukrán légierő is támadta Oroszországot, a határmenti belgorodi területen egy ember meghalt egy dróncsapásban. Az éjszakai támadások miatt a lengyel hadsereg elővigyázatosságból harci repülőgépeket is riasztott. Jól haladnak a katari fővárosban a Washington és Teherán közti tárgyalások, erről számolt be az amerikai alelnök. J.D. Vance hangsúlyozta, a perzsa államtól függ a pozitív végkifejlet, de megváltozhat az Egyesült Államok jóhiszeműsége, ha Teherán újra hajókra nyit tüzet a Hormuzi szorosban, vagy ragaszkodik nukleáris programja megtartásához. Több mint egy tonna kokaint foglalt le a mexikói haditengerészet két akcióban a Csendes-óceán partvidékén. A műveletek során 8 embert őrizetbe vettek. A hatóságok szerint a mintegy 2 millió adag kábítószer értéke 15 millió dollár. A mexikói kormány közlése szerint 2 év alatt már csaknem 74 tonna kokaint foglaltak le a tengeren. Villámcsapás okozta pályakárok miatt nem fogad vonatokat Hegyeshalomnál az Osztrák Vasút Társaság. A magyarországi szakaszon a vonatok a megszokott rend szerint Hegyeshalom állomásig közlekednek. Hegyeshalom és Bruck an der Leithe között az ÖBB vonatpótló autóbuszokat állít forgalomba. A korlátozások várhatóan délig tartanak. Nemzetközi utazás esetén 1 órával hosszabb menetidőre kell számítani. Napközben a keleti ország részben lehetnek záporok, zivatarok. A Dunántúlon és északkeleten megerősödik, a zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. A hőmérséklet napközben általában 26-31, késő este 21-27 fok között alakul.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: És most
5: indul a reggel.
7: Jó reggelt!
5: Reggeli Starter, a Trio FM napindítója.

Önöket 8 óra múlt 6 perccel, július 2-a csütörtök van, a naptár szerint ma az Ottók ünneplik a névnapjukat, fogadják szeretettel jó kívánságaimat, és persze köszöntjük még a marciánokat, a jenőket, de ma ünnepelnek még az ottokárok, a várkonyok, a máriák és a miettek is. Isten éltessen mindenkit, aki ma ünnepli név vagy éppen születésnapját, a Trio FM-en a következő dallal köszöntöm őket.

0: A térségben autózóknak több helyen is útfelújítási és közműépítési munkálatokra, valamint sávlezárásokra kell készülniük. Jászorsó-Szentgyörgyi és Tiszasúj között az összekötő úton útépítési munkálatok zajlanak a kezdő szakaszon. A munkavégzés miatt félpályás lezárás van érvényben, mindkét irányban korlátozásra számítanak az autósok. A 31-es főúton Nagykáta térségében közműépítési munkálatok folynak a 62-es kilométernél. Itt útszűkület mellett halad a forgalom mindkét irányban. Útépítés zajlik a 31-12-es út Monor és Nápió szele közötti szakaszán, a 40-es és a 42-es kilométer szelvények között. A munkálatok mindkét irányt érintik. A 31-15-ös Nagykáta Albert és összekötő úton Tápió Bicske és Tápió Szent Márton között, a 4-es és 6-os kilométer szelvények között kábel közműépítés munkákat végeznek. Mindkét irányban útszűkületre és korlátozásra kell készülni az erre közlekedőknek. Jó utat kívánok mindenkinek, vigyázzanak magukra és autós társaikra is!
1: 97.7 Trio FM, a Jászság Rádiója.

0: Az eseménynaptár támogatója a Sütőház Kft., ahol a pékáró születik.
1: Köszönt Önöket, nézzük meg együtt, mi minden történt ezen a napon, július 2-án, pontosan 182 évvel ezelőtt, 1844-ben, ezen a napon mutatták be először a Pesti Nemzeti Színházban a Kölcsey Ferenc versére írt Erkel Ferenc által megzenésített himnuszt. Július 2-a a sportújságírók napja, miután a Nemzetközi Sportújságíró Szövetség magyar javaslatra az 1924-es megalakulásának emlékére ezt a dátumot nyilvánította a szakma ünnepévé. Ma ünnepi születésnapját Friderikus Sándor, Pulitzer-díjas újságíró és showman, ma lenne 90 éves a felejthetetlen Kossuth-díjas humorista és színész Hofi Géza, aki 1936-ban ezen a napon látta meg a napvilágot Budapesten. 147 évvel ezelőtt az anyakönyvi bejegyzések szerint 1879. július 2-án született a 20. századi magyar realista próza kiemelkedő alakja Móricz Zsigmond, a Légy jó mint halálig és az Úri Móri szerzője. Szintén ezen a napon 1894-ben született André Kertész, a világhírű magyar-amerikai fotóművész, és 1881-ben a sugárhajtóművek egyik legfőbb hazai úttörője, Unó Albert mérnök is. Az egyházi naptár szerint ma van Sallós boldogasszony napja, amely Szűz Mária Erzsébetnél tett látogatásának ünnepe. A hagyomány szerint ez a nap jelölte az aratás kezdetét, a népünk ugyanis gyakran ezen ünnep másnapján kezdte meg a mezei munkákat. Végezetül megemlékezünk Nostradamusról, a híres francia orvosról és asztrológusi vendőmondóról, aki 460 évvel ezelőtt, 1566. július 2-án hunyt el.
0: Az eseménynaptár támogatója a Sütőház Kft., ahol a pékáró

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Alattyán idén-nyáron is hangos lesz. Július 10-én és 11-én újra itt a Giron the Fest, az alattyáni focipályán. Két nap, két színpad és a legnagyobb nevek várnak rá. Fellép Nagy Bogi, K. Kevin, Pixa, Kuno Mario, VG, Vini, Pure Beat, valamint a legendás Kis Grófó, Bódi Guszti és Margó. Ne maradj le a nyár legnagyobb buliáról. Szerezd be a belépődet a girondefest.hu oldalon, vagy személyesen a piactéri Szatócs parfümben.
3: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Reggeli Starter, a Trio FM napindítója.

egészségét a műsorunkban. A tartós kánikula nem csak fizikailag terheli meg a szervezetet, hanem a lelki egyensúlyt is felboríthatja. A szakemberek szerint a hőhullámok idején sokan válnak ingerlékenyebbé, szorongóbbá vagy kimerültebbé. Ráadásul a meglévő mentális problémák tünetei is erősödhetnek. Ennek hátterében többek között az áll, hogy a nagy melegben megemelkedő pulzusszám és a feszültségérzet nagyon hasonlít a szorongás és a pánikroham tüneteire. A helyzetet a rossz alvás minőség és a dehidratáció is rontja. Már enyhe folyadékvesztés is fokozhatja a feszültséget, ezért a rendszeres vízfogyasztás elengedhetetlen a mentális egyensúly megőrzéséhez. A szakemberek arra is figyelmeztetnek, hogy bizonyos gyógyszerek, például az antidepresszánsok, egyes szívgyógyszerek, vízhajtók és bétablokkolók csökkentik a szervezet hőleadó és hőtűrő képességét, így az ezeket szedő betegeknek a hőségben még a megszokottnál is óvatosabbnak kell lenniük, és fokozottan kell ügyelniük a folyadékpótlásra, valamint az árnyékos, hűvös helyek keresésére. Vigyázzanak magukra, itt a Trión pedig zenélünk.

0: Ez a Trio FM, a Jelság rádiója közlekedésére folytatjuk, amely térségünket is érinti. A mai napon július 2-án csütörtökön nagyobb méretű katonai konvoj közlekedésére kell számítani az utósoknak a Jászna-Kunszolnok és Heves megyei utakon. A Magyar Honvédség tájékoztatása szerint haditechnikai eszközök átcsoportosítása miatt Szolnok és Eger között, valamint a visszavezető útvonalon ideiglenesen megváltozik a megszokott forgalmi rend. A járművek a reggeli óráktól délutánig várhatóan 8 és 16 óra között lesznek majd úton. A konvoj Szolnokról indulva a Zagyvarékas, Jászladány, Heves, Tenk, Dormándi és Maklár vonalon éri el majd Egert, majd ugyanezen a nyomvonalon tér vissza a szolnoki bázisra. A honvédség a jogszabályok betartásával mindent megtesz a forgalom zavarásának minimalizálásáért, de a közlekedőktől fokozott óvatosságot és nagyobb követési távolságot kérnek, hiszen a katonai jármű oszlopok hossza, sebessége és kanyarodása jelentősen eltér a megszokottól. Kérem, vezessen körültekintően az érintett szakaszokon.
1: Trio FM, reggeli starter,
2: ahol a zene és a helyi információk találkoznak.

0: Ez a Trio FM Jászberényből, mindjárt 9 óra, a legfontosabb hírekkel folytatjuk, majd a reggeli starterünk újabb órájában itt lesznek a programajánlataink. Ne feledjék, ezen a hétvégén Jászboldogházán a 30. Jászvilág találkozó vár mindenkit sok-sok szeretettel, és hogy milyen programokkal készülnek az idei eseményre, azt 9 óra után részletesen elmondom önöknek. Természetesen szólnak tovább a jobbnál jobb slágerek, például Taylor Swift sikerét hozom majd az óranyitó dalként. Ez lesz az énekesnő tavalyi alkotása, az Opelite.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Építkezés előtt áll, vagy nyílászárói elavultak, vagy zavarja az utcai zaj? Ne habozzon, cserélje ablakait korszerűbbre a Jász Ablak Kft-vel! Látogasson el Jászberény, Kossuth Lajos út 65-en a szám alatt található bemutató termünkbe. Keresse kollégáinkat és kérjen ingyenes felmérést, szaktanácsadást! Tervezzük meg együtt nyílászáró cseréjét! Bővebb információk www.jászablak.hu.
4: Hirdessen a Jászság rádiójában! Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon, így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton!

0: A kidőlt fák okozták a legtöbb problémát. 100 ezer forintos iskolakezdési támogatásról döntött a kormány, közölte a miniszterelnök Facebook oldalán. Magyar Péter azt írta, több 100 ezer gyermek családja részesül majd a hozzájárulásban. A kormányfő mára ígért részletes tájékoztatást. Drogterjesztő bűnbandát számoltak fel Tatán és környékén. A rendőrség szerint a csoport kristályt árult, a szert veszélyes anyagokkal higították, és fiatal korúakat is rászoktattak a kábítószerre. A dílerek a drogért cserébe lopott kerékpárokat, elektromos rollereket és más értéktárgyakat is elfogadtak. A főgyanúsítottat, egy 55 éves helyi férfit őrizetbe vettek, két társa ellen szintén eljárás indult. Heves orosz drón és rakéta támadás érte Kijevet éjszaka. Két ember meghalt, 16-an megsérültek, egy lakóház részben összeomlott és tűz ütött ki egy belvárosi szállodában. Több ember a romok alatt rekedt, a lakosok közül sokan metroállomásokon kerestek menedéket a légiriadó idején. Közben az ukrán légierő is támadta Oroszországot, a határmenti belgorodi területen egy ember meghalt egy dróncsapásban. Az éjszakai támadások miatt a lengyel hadsereg elővigyázatosságból harci repülőgépeket is riasztott. Jól haladnak a katari fővárosban a Washington és Teherán közti tárgyalások, erről számolt be az amerikai alelnök. J.D. Vance hangsúlyozta, a perzsa államtól függ a pozitív végkifejlet, de megváltozhat az Egyesült Államok jóhiszeműsége, ha Teherán újra hajókra nyit tüzet a Hormuzi szorosban, vagy ragaszkodik nukleáris programja megtartásához. Újraindult a vonatforgalom a Budapest-Bécs vasútvonal osztrák szakaszán. A MÁV Inform tájékoztatása szerint hajnalra elhárították a villámcsapás okozta műszaki hibát. Az Eurocity, az Euronight és a Railjet vonatok ismét a teljes útvonalon közlekednek. A reggeli órákban néhány regionális járatnál még pótlóbuszok közlekedtek az osztrák szakasz egy részén. Napközben a keleti ország részben lehetnek záporok, zivatarok, a Dunántúlon és északkeleten megerősödik a zivatarok környezetében, viharossá fokozódik a szél. A hőmérséklet napközben általában 26-31, késő este 21-27 fok között alakul. Többfelé mérséklődik kissé az aszály, de sajnos csak átmenetileg, mert a hétvégétől ismét száraz időszak következik.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorvezetők éles látásáról a Jászberényi Honti Optika gondoskodik.
1: 9 óra múlt, köszöntöm Önöket, ez még mindig a reggeli Starter napindítónk. Ezen a hétvégén július 3-a és 5-e között várja a látogatóit Jászboldogházán a 30. Jászvilág találkozó. Már is megnézzük, hogy ki képviselik a Jász településeket a kulturális műsorban, amely július 4-én délután 1 órakor kezdődik. A fellépők sorát a jászsági Dovoslara Zoé nyitja, majd a Vigano Alafokú Művészeti Iskola Jász Dózsai telephelye és a Bondorka Tánc Együttes lép majd színpadra. Őket követik az Alattyányi Táncos Lábú Mamik, a János Hidai Hidi Népdalkör, valamint a Jászalsó-Szentgyörgy hangjai formáció. A délután folyamán egymást váltja majd a színpadon a Jászapáti Muskáti Népdalkör, a Jászárok Szállási Déli Báb Népzenei Műhely, valamint a szintén Árok Szállási Rozmarin Népdalkör is. Bemutatkozik még a Jászberényi Kossuth Népdalkör, a Jászfelső-Szentgyörgyi Kéknefelejes Népdalkör, illetve Jászfényszarúról a Fehér Akász Népdalkör és a Városi Énekkar érkezik. A műsor további részében hallhatják majd a Jászjelkóhalmai Községi Népdalkört és a Bazsa Rózsa Népdalkört, a Jászkíséri Búzavirág Népdalkört, fellép a Jászszent Andrási Kamarakórus Egyesület, a helyi értékek bemutatkozását végül a házigazda Jászboldogházi Csillagvirág Énekkara zárja. A szervezők mindenkit sok szeretettel várnak majd a rendezvényre. Most a Jász települések műsoraira fókuszáltunk, tehát ez július 4-én szombaton 13 órakor kezdődik. Ezen kívül természetesen rengeteg program várja Önöket a 30. Jászvilág találkozón. Ezen a hétvégén Jászboldogházán hozom majd a részletes programkínálatot.
2: Trio FM reggeli starter,
3: ahol a zene és a helyi információk találkoznak.

Ez a Trio FM Jelszverényből programajánlóval folytatjuk. Jelszárokszállás város önkormányzata idén is megrendezi a nagymúltú árokszállási nyár programsorozatot, amely július 10-től július 18-áig tart. A rendezvények főszervezője a Petőfi Művelődési Ház és Városi Könyvtár. Nézzük a részletes kínálatot a nyitó hétvégére. Július 10-én pénteken délután 5 órakor veszi kezdetét a 24. táncgála és táncforgata két részben a Széchenyi István Általános Iskola Szent Vince úti tornatermében. Az est sztárvendégei Szőke Zsuzsanna és Baranya Dávid lesznek. Július 11-én szombaton rendezik meg a 25. árokszállási birkafőző versenyt, amelynek helyszíne a Jászárokszállási Árpád tér, azaz a főtér. A nap reggel 6:30 trombitás ébresztővel indul, majd 8 órától Szerző Édikó polgármesterasszony köszönti a megjelenteket, és hivatalosan is megnyitja majd a rendezvényt. A birkafőző versenyt Csányi Sándor Gulyás király, a zsűri elnöke indítja útjára. 8:30-tól a Miénk a színpad program keretében városi amatőr művészeti csoportok és egyéni előadók műsorát láthatják, miközben a főző csapatok között az Agyagband együttes muzsikál. Délben Leblanc Győző és Szeredi Krisztina operett és nosztalgia műsora szórakoztatja majd a közönséget, Hol van az a nyár címmel. A főzőverseny eredményhirdetését délután 2:30-kor tartják, 4 óra 45 perctől pedig a Hóri Horgas hulyákoló gólyalábas gyermek műsora látható az úttest, majd 6:45-től a cimbali bendat koncertet. 20 óra előtt néhány perccel pedig újabb polgármesteri köszöntő következik, 20 órától pedig a Hurigen zenekar csap majd a húra közé. A szombati napot este 10:30 között a Jokó Retro Party zárja DJ Gubával, ahol az elmúlt 40 év legnagyobb slágerei csendülnek majd fel. Az árokszállási nyár programsorozaton a szombati napon számos kapcsolódó rendezvény is várja majd az érdeklődőket, a Széchenyi István Általános Iskola köztársaság téri épületeiben és udvarán. Reggel 8:30-kor nyílnak meg a kiállítások, köztük a Csörsz vezér galamb díszmadár és kisállattenyésztők egyesületének bemutatója, valamint képzőművészeti legó, virág és konyhakerti termékek kiállítása. Délelőtt 9 órakor kezdődik majd az egészségnap ingyenes mérésekkel a Jászárokszállási Cukorbetegek Klubja szervezésében. 10 órától pedig indul a 15. kakas kukorékoló verseny és a 8. kakas szépségverseny. A Szentháromság templomban a Jászárokszállási Szent Erzsébet karitás csoport fotókiállítása tekinthető meg. A gyerekeket reggel 9 és este 6 óra között ingyenes programok várják majd a főtéri parkban és az iskola udvarán, ahol fűznépi játéktér, mesefoglalkoztató, arcfestés, ugráló vár és cukorágyú is lesz. Ezzel párhuzamosan reggel 9-től délután 4 óráig játszóház üzemel a Szent István Közösségi Házban kézműves foglalkozásokkal, trambulinnal, pingponggal és csocsóval. Emellett egész nap kézműves és kirakodó vásár is várja a látogatókat Jászárokszálláson. Végül nézzük a vasárnap és a későbbi programokat. Július 12-én vasárnap árokszálláson délután 5 órakor startol a 4. csoki futóparti, ahol futni, kocogni és sétálni is lehet, a végén pedig mindenkire jutalom vár. A rajt és a cél a strand és termálfürdő hátsó hüves területén lesz. A programsorozat zárásaként július 18-án szombaton reggel 9 órakor rendezik meg a Fogatosok 16. baráti találkozóját a Hunyadi utca végén található füves részen. Kapcsolódjanak ki Jászárokszálláson, kellemes szórakozást kívánok mindenkinek, árokszállási nyár tehát július 10-e és 18-a között Jászárokszálláson. A részletes programokat megtalálják a Jászárokszállási Petőfi Sándor Művelődési Ház Facebook oldalán.

0: A térségben autózóknak több helyen is útfelújítási és közműépítési munkátokra, valamint sávlezárásokra kell készülniük. Jászorsó-Szentgyörgy és Tiszasúg között az összekötő úton útépítési munkátok zajlanak a kezdő szakaszon. A munkavégzés miatt félpályás lezárás van érvényben, mindkét irányban korlátozásra számítanak az autósok. A 31-es főúton Nagykáta térségében közműépítési munkátok folynak a 62-es kilométernél. Itt útszűkület mellett halad a forgalom mindkét irányban. Útépítés zajlik a 31-12-es út Monor és Nápiószele közötti szakaszán, a 40-es és a 42-es kilométer szelvények között. A munkátok mindkét irányt érintik. A 31-15-ös Nagykáta Albertésre összekötő úton Tápióbicske és Tápió-Szentmárton között, a 4-es és 6-os kilométer szelvények között kábel közműépítés munkákat végeznek. Mindkét irányban útszűkületre és korlátozásra kell készülni az erre közlekedőknek. Jó utat kívánok mindenkinek, vigyázzanak magukra és autós társaikra is!
1: 97.7 Trio FM, a Jászság Rádiója.

0: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
1: Ünnepélyes oklevél átadó az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Jászberényi kampuszán. Közel 100 hektár éget le Tiszafürednél. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnőmetné Király Éva. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Jászberényi Kampusz két ünnepélyes oklevél átadó ünnepséget rendezett a Jászberényi Nagyboldogasszony római katolikus templomban. A 2025-2026-os tanévben a kampusz képzésein összesen 230 hallgató szerzett diplomát, közülük 210 fő személyesen is részt vett az ünnepségeken, ahol családtagjaik, oktatóik és meghívott vendégeik körében vehették át oklevelüket. Az ünnepségeket a zászlók és az egyetemi vezetés ünnepélyes bevonulása, valamint a himnusz közös eléneklése nyitotta meg. A résztvevőket dr. Novák István rektor helyettes köszöntötte, aki beszédében kiemelte a tudás, az elhivatottság és a közösség szerepét.
2: Reményik Sándornak van egy verse, ahol két fontos épületet nevez meg, a templomot és az iskolát, és azt mondja, hogy ezt a kettőt soha ne hagyjuk. Addig, amíg az embernek van kapcsolata a transzcendenssel, amíg vannak templomok, amíg van a léleknek élete, addig van a közösségnek is reménye. És amíg vannak iskolák, egyetemek, és amíg fontos a tudás és értékes kincs, addig mindig van remény, hogy az emberiség tovább folytatja a teremtésnek és vagy evolúciónak a művét, és nem pedig egy visszafejlődés történik. Ez a világ is olyan, hogy nem kell, hogy mindenkinek diplomája legyen. Diploma nélkül is lehet nagyon értékes, szép emberi életet élni, hogy más úton, módon, autodidakta módon tanulja az életet, és lesz sikeres vállalkozó, politikus, vagy éppenséggel gazdasági szakember. És ez így is van rendjén. De azért, ha van egy diploma a kezünkben, akkor az egyfajta igazolása annak, hogy valamihez értünk. Értünk a programtervezéshez, értünk a csecsemő és kisgyermekneveléshez, értünk a pedagógiának valamilyen területéhez, gyógypedagógiához például, és ezt el kell ismerni, hiszen nem egy egyszerű dolog megszerezni a diplomát. Ilyenkor azt kell először is látnunk, hogy ez egy papír, amit bekötöttünk ilyen szép barna borítóba. De emögött ott vannak vizsgák, ott vannak beadandó feladatok, azok a gyakorlatok, amelyeket el kellett végezni, és természetesen ott van az a sok munkaenergia, amelynek a segítségével jutottak el ide, hogy ma diplomát vehessenek át.
1: Dr. Novák István rektor helyettes beszédében külön szólt az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Jászberényi kampuszán levelező tagozaton munka mellett diplomát szerzett végzősökhöz, és sok sikert kívánt minden végzett hallgatónak szakmai pályájukhoz.
2: Elsősorban a levelező tagozatos hallgatóink munka mellett, sokszor családi kötelezettségek mellett jöttek az egyetem kampuszára tanulni. De a nappal is hallgató között is többen vannak, akik kénytelenek voltak dolgozni tanulmányaik mellett, mert nem engedhették meg maguknak, hogy szüleik vagy más valaki támogassa a tanulmányaikat. Ilyenkor még inkább elismerésre méltó a diploma, és ezúton mondok Önök nevében is hálás köszönetet családtagjaiknak, akik elviselték azt, hogy a család élet és a munka mellett még tanulmányokat is folytatnak.
1: A diplomátadók hagyományosan nem csak az oklevelek átvételéről, hanem az egyetemi közösség kiemelkedő tagjainak elismeréséről is szóltak. Az ünnepségeken átadták az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem hallgatói önkormányzatának elismeréseit, a Fábián hallgatói díjat, a fél év oktatója díjat, valamint a Jászberényi Kampusz főigazgatói elismerő okleveleit azoknak az oktatóknak, munkatársaknak és hallgatóknak, akik kiemelkedő szakmai munkájukkal, közösségi szerepvállalásukkal és példamutató hozzáállásukkal gazdagították az egyetem életét. Nem oktatói dolgozói díjban részesült Cigány Zoltán, a Zirzen Janka kollégium portása, hallgató a hallgatókért díjat kapott Bató Dávid Kornél, végzős programtervező informatikus hallgató. Fábián hallgatói díjat vehetett át Gulyás Dóra, végzős óvodapedagógus hallgató, a fél év oktatói díját pedig dr. Molnár Marietta kapta. Főigazgatói elismerő oklevelet levelet kapott dr. Szaszkó Rita egyetemi docens, Majorné Csikós Márta oktatási csoportvezető, Fenyvesi Olga könyvtáros, professzor dr. Ronkai Ferenc György intézetigazgató egyetemi tanár, Petőni Víg Katalin oktató, Sárközi Éva Zsuzsanna könyvtáros és Versegi Erzsébet a Zirzen Janka kollégium portása. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Jászberényi kampuszának diploma átadó ünnepségeinek meghitt hangulatát, a Palotási János Zeneiskola növendékeinek, valamint a Leelvezér Gimnázium végzős diákjának előadásai, továbbá dr. Réz Lóránt orgonajátéka emelte, amelyek méltó zenei keretet biztosítottak az eseménynek. Összesen 96 hektáron égett füves cserjés terület, illetve nádas tiszafüred külterületén. A lángok egy szarvasmarha telepet, egy nyárilakot és további nádasokat veszélyeztettek. A tiszafüredi, a karcagi, a mezőkövesdi, a füzesabonyi, az egri, a hevesi, a püspökladányi, a tiszaújvárosi és a hajdúszoboszlói hivatásos, az egyeki önkormányzati, valamint a tiszabábolnai és a szomolyai önkéntes tűzoltók összesen 17 gépjárművel érkeztek a helyszínre. Az egységek a Jász-Nagykunszolnok vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása alatt összesen 15 vízsugárral és 10 puttonyfecskendővel, valamint kézi szerszámokkal avatkoztak be. Munkájukat a katasztrófavédelem, valamint a területileg illetékes nemzeti park által biztosított drónok támogatták. A kárhelyszínen összesen 5 vízszállító jármű biztosította az oltóvizet. A tűzoltóknak sikerült megvédeni az épületeket is a tűztől. A változó mennyiségű felhőzet mellett hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap, majd a nyugati, északnyugati irányból fokozatosan csökken a felhőzet, egyre inkább a keleti ország részben fordulhat elő zápor, zivatar, amelyeket néhol felhőszakadás is kísérhet. Késő este 19 és 25 fok valószínű. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
0: A Jászság kedvencei éjjel-nappal!
3: Trio FM. Melletted szól.

0: Tisztán szórakozás.
1: Jászboldog háza és a Jászok Egyesülete büszkén várja Önöket a 30. Jász világtalálkozóra, amelyet július 3-ától július 5-ig rendeznek a település több helyszínén. Nézzük meg a rendkívül gazdag programkínálat részleteit napról napra. A rendezvény sorozat július 3-án pénteken kezdődik a polgármesteri hivatalban, ahol délután 1 órakor könyvbemutatót tartanak, fél 2-kor pedig emlékművet lepleznek le. A ceremónia színpadon délután 3-kor kezdődik az ünnepélyes megnyitó Kovács Zoltánné Lajos Krisztina előadásával, ünnepi beszédekkel, az óvodások néptánc műsorával, a Jászok nagykönyvének átadásával és Bánfi Ferenc énekes műsorával. A megnyitón köszöntőt mond dr. Beck György fővédnök, Zelenai Tibor Károlyné, a Jászsági Önkormányzatok Szövetségének elnöke, valamint a testvér települések delegációi. A kiállításokat megnyitja Hortiné dr. Batu Edit, délután 5-kor a kultúrséta indul majd a Szent Vendel Parkból, az iskola udvaron pedig 3-6-kor a Cserkó Folkkocsma ad koncertet, amit este 7 órakor felnőtteknek szóló mesekocsma követ. A sportkedvelőket délután 6-kor focigála várja a sportpályán, ahol a Ferencváros és a Jászboldogház öreg fiúk csapata csap majd össze. Az estét július 3-án pénteken a Buli színpadon 8:30-kor a Magyar Banda élő koncertje, majd este 10 órától Lotfi Begi DJ szettje zárja. A 30. Jász világtalálkozó szombati programjai július 4-én reggel 8:30-kor indulnak a Szent Család templomban ünnepi szentmisével, amely dr. Ternyák Csaba egri érsek celebrál. Délelőtt 10 órakor az Arany János utcából indul a Jász települések díszes felvonulása a ceremónia színpadhoz, ahol 11 órakor kezdődik a díszünnepség Dézsi Zoltán konferálásával. A műsorban fellép majd a Csillagfürt gyermeknéptánc együttes, köszöntőt mond dr. Fehérvári Mária polgármesterasszony, Halmai Ferenc Tibor országgyűlési képviselő és dr. Fazekas Gábor Gyula, a vármegyei közgyűlés elnöke. Verset szaval Rékasi Károly színművész. Ekkor adják át a 2026. évi Jászságért díjat és a települési díjakat, majd sor kerül a leköszönő jászkapitány beszámolójára és Baranyi István az új jászkapitány beiktatási ceremóniájára. Délután 1-től a Jász települések hagyományőrző csoportjai lépnek színpadra, 3-4-kor pedig a Csillagvirág énekkar, 5:30-kor a Buborék együttes gyermekműsorra látható, este 6 órakor pedig jársági hagyományőrző viselt bemutatókat tartanak, a tájháznál délután 1-től vezetett mesetúra indul, a Gyerekvilágban délután 2:30-kor népzenei bábelőadás, délután 3-kor Jancsi Bohóc műsora várja a legkisebbeket. Az iskola udvaron délután 2:30-kor Mit jelent ma jásztak lenni címmel workshopot tartanak, 3:45-kor Rigó József szonettjeit hallgathatják meg, a Szent Vendel Parkból pedig délután 3:45-kor újabb kultúrséta indul. Délután 4:30-kor a templomban a szolnoki Bartók Béla kamarakórus ad majd koncertet, este 7-től a Buli színpadon Dér Henné és zenekar ad majd élő koncertet, amit este 9-kor zenés Tűz Show, 9:30-kor a Republika koncertje, éjfélkor pedig a Kozmik zenekar jelentkezik szintén élő koncerttel, a szombati napot 3:10-kor Fénysárkányok előadása színesíti a strand területén. Július 5-én vasárnap a strand területén délelőtt DJ El Nino gondoskodik a jó hangulattól, reggel 9-től pedig jász ízek főzőversenye, jászsági pálinka musta, jász települések strandfoci tornája és népi olimpiája várja a látogatókat. Délelőtt 10-kor mézkóstolós gyermekprogram kezdődik, 11 órától labdarúgás program, vízilabda bemutató és olimpiai bajnok vízilabdázók fogadják a vendégeket. Délután 1 órától pedig a Jász Boldogháza Község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete mutatkozik be, reggel 9:30-kor pedig kultúrséta indul a Szent Vendel Parkból, délután 2-től pedig mesetúra a tájháztól. A ceremónia színpadon vasárnap délután 1:30-től Szűcs Enikő és Laki Péter operett műsora hallható, délután 3-tól tartják a főzőverseny és sportversenyek eredményhirdetéseit, délután 4-től pedig megkezdődik a záróünnepség. A záróprogram a Mátyás Király Általános Iskola tanulóinak mozsarat bemutatója, a Kultúra Lángjának átadása, a Nemzeti Művelődési Intézet Jász térségi koordinátorának összefoglalója, valamint dr. Fehérvári Mária polgármesterasszony záró gondolatai és ünnepélyes zászlóátadás kapott helyet. 3:45-kor a Swinging Quartet ad koncertet, a vasárnapi napot és a világtalálkozót a Buli színpadon 4:45-kor a Cimbali Band és a Diva koncertje, 9:30-tól pedig a Retro Buli zárja a Vidám Partizán sláger zenekarral. A Jász Világ találkozó mindhárom napján fantasztikus kísérőprogramok és kiállítások várják Önöket péntektől vasárnapig a Jász utcában. Magyar veterán gép és járműgyűjtemény, kézműves és kirakodóvásár, légvár, népi játszótér, arcfestés, csillentetoválás és íjászat várja az érdeklődőket. Szombaton bemutatkozik a Nemzeti Biodiverzitás és Gémmegőrzési Központ, a Nemzeti Művelődési Intézet, Gasztrobusza, a Hungarikum Játszóház, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, szombaton 14 és 19 óra között, vasárnap pedig 10 és 13 óra között kézműves bemutatókat tartanak a sátornál. Szombaton és vasárnap kisvonat szállítja a résztvevőket a helyszínek között. Pontos információ, hogy a kiállítások pénteken 16 és 19 óra között, szombaton 13 és 19 óra, vasárnap pedig 9 és 16 óra között látogathatók. Megtekinthető az egykori takarékszövetkezet épületében retrójáték kiállítás, a Mátyás Király általános iskolában fotókiállítás és rajzkiállítás, a plébánián egyházi gyűjtemény, az orvosi rendelő melletti épületben első és második világháborús hadtörténeti gyűjtemény, a polgármesteri hivatalban pedig Szécsi Valéria festőművész kiállítása. Látogassanak el Jász Boldogházára a 30. Jász Világ találkozóra. Ne feledjék, a rendezvény már ezen a hétvégén, július 3-án pénteken kezdődik.
0: Ez tisztán szórakozás volt.

Ez a Tribu FM Jászberényből. Egy friss felmérésből kiderült, hogy a magyarok mindegy kétharmada, egészen pontosan 64%-a kerékpározik valamilyen formában. A nemrég készült kutatás szerint a biciklizés itthon leginkább szabadidős tevékenységnek számít, a bringázók 69%-a kikapcsolódásként teker, míg 56%-uk közlekedésre is használja a járművet. Érdekesség, hogy minden harmadik magyar hetente biciklire ül, és szinte minden korosztály tagjai ugyanolyan arányban indulnak útnak. A felmérés arra is rámutat, hogy a szabadidős biciklisek fele kifejezetten társasági élményként éli meg a tekerést, 38%-uk a párjával, 22%-uk a barátaival, 21%-uk pedig a gyermekével kerül útra. A megkérdezettek közül 10-ből 7-en kifejezetten büszkék arra, hogy a kerékpáros közösséghez tartoznak. Jó hír továbbá, hogy a biztonság terén is javulás látható. Egy 5 évvel ezelőtti adathoz képest, amikor még csak 16% hordott fejvédőt, már a bringázók 25%-a visel általában sisakot, a gyerekek biztonságára pedig még ennél is jobban odafigyelnek.

hamarosan hallgatjuk a legfrissebb híreket, majd a reggeli starter folytatására 1996-ból választottam egy felvételt. Itt lesz Lutisa McNeil kiválósága.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Nézd csak, ott a Children's Baba volt. Amikor a nagyobbik kezdte az ovit, itt találta meg a tökéletes kis cipőjét.
3: Komolyan? És most is visszajársz?
2: Persze! Most, hogy a kicsi bölcsibe megy, itt mindent beszereztem neki. Kényelmes ruhák, puha takarók, apró játékok. Minden egy helyen, és mindig olyan kedvesek.
4: Children's Baba volt. Jászberény, Bercsényi út 5. 10 év tapasztalata egy fedél alatt, hogy az első napok az oviban, bölcsiben, akár az iskolában is örömteliek legyenek. Children's, a legkisebbekért, szívvel, lélekkel.
5: Ez volt a reklám.
6: A Trio FM hírei.
7: Változékony idő lesz, iskolakezdési támogatásról döntött a kormány. Holnap kezdődik a Kulti kikötő nyári évada a Balatonnál. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Több vármegyében is jelentős károkat okoztak a tegnapi viharok. A legtöbbször megrongált épületek és úttestre dőlt fák miatt hívták a tűzoltókat. Pest vármegye több településén háztetőket bontott meg. Mosonmagyaróváron villanyvezetéket és közlekedési lámpát tépett le az erős szél. Szombathelyen épületek alaksorát öntötte el a víz. Zala és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében a kidőlt fák okozták a legtöbb problémát. Mivel a víztermelő rendszerek továbbra is maximális kapacitással működnek, a szolgáltatók arra kérnek mindenkit, hogy maradjunk körültekintőek és bánjunk takarékosan az ivóvízzel. 100 000 forintos iskolakezdési támogatásról döntött a kormány, közölte a miniszterelnök Facebook oldalán. Magyar Péter azt írta, több 100 000 gyermek családja részesül majd a hozzájárulásban. A kormányfő mára ígért részletes tájékoztatást. Holnap kezdődik a Kulti kikötő nyári évada a Balatonnál. Augusztus végéig Balatonföldváron, Balatonszárszón és Balatonbogláron színházi előadásokkal, koncertekkel és családi programokkal várják a közönséget. A nyitó hétvégén a többi között a Csengetett Milord, a Mesék Süsűnek és a Gyarmati Fanni naplójából készült előadás is műsorra kerül. Az idei fellépő között lesz Koltai Róbert, Jordán Tamás, Mácsai Pál, Molnár Piroska, Szulák Andrea és a Budapest Bár is. Ma kezdődik az idei Sopron Fest. A vasárnapig tartó fesztiválon fellép mások mellett a Prodigy, Azaria és Betonhofi is. A három színpadon és számos kisebb helyszínen DJ-k, filmvetítések és vidámpark is várja a látogatókat a Lővérekben. A koncerteken túl jazzprogramok, kiállítások, irodalmi beszélgetések és tematikus séták is szerepelnek a kínálatban. Elmenekült a helyszínről egy autósofőrje, miután összeütközött egy helyközi autóbusszal Sopronban. Az autó fennakadt egy kerítésen, a buszon 4-en utaztak, az autóban 2-en ültek, sérültekről nem érkeztek hírek, a baleset körülményeit vizsgálják. Két beteg meghalt és 34-en megsérültek egy észak-németországi kórház tűzben. A lángok hajnalban csaptak fel, és a tetőszerkezetre is átterjedtek. A kórházban tartózkodókat sikerült kimenekíteni az épületből, azt egyelőre nem tudták megmondani, hányan voltak, de az intézmény honlapja szerint a kórházban 160 beteg ágy van. Azt sem közölték, hogy a sérültek milyen állapotban vannak. Reggelre sikerült megfékezni a lángokat, a tragédia okát még vizsgálják a német hatóságok.
8: Az időjárás jelentés támogatója a Farkasfa Bútor Kft. Minden, ami egy bútorhoz kell.
7: Napközben a keleti ország részben lehetnek záporok, zivatarok, a Dunántúlon és északkeleten megerősödik a zivatarok környezetében, viharossá fokozódik a szél. A hőmérséklet napközben általában 26-31, késő este 21-27 fok között alakul.
8: Az időjárás jelentés támogatója a Farkasfa Bútor Kft. Minden, ami egy bútorhoz kell.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Szép napot kívánok mindenkinek, köszöntöm Önöket a stúdióban továbbra is Pálinkás Zsolt. Egy izgalmas programsorozatra szeretném felhívni a figyelmüket. Jász Fényszaruna kisiskola színház termében tartják a nyári régészeti akadémiát a Jász Fényszarui ásatások idején. Az előadások délután 17:30 kezdődnek, és a részvétel teljesen ingyenes. A mai napon július 2-án csütörtökön Nagy Rihárd tart előadást a Janicsárok puskái és tűzfegyverei címmel. Jövő héten július 6-án hétfőn Bíró Gyöngyvér várja Önöket, aki arról mesél majd, hogy mi került elő a Samsung gyár területéről. Július 7-én kedden Dávid Áron mutatja be a Jász Fényszarun található Barátok tava nevű emblematikus lelőhelyi érdekes emlékeit. Július 8-án szerdán Erdészki Kis Kevin kalauzolja el a hallgatóságot Jordánia régészeti kincsei közé. Végül július 9-én csütörtökön Lázár Levente zárja a sort az Avarkori íjászat titkai című előadásával. Érdemes ellátogatni a kisiskola színház termébe a délutáni órákban Jász Fényszarun. Kellemes, hasznos időt töltést kívánok.
1: Mellette. Mellette. Rihu FM.

0: A Trio FM-et hallgatják, folytatjuk egy felhívással. Egy különleges kisfilm készítő pályázat indult, Mutasd be a Nagyit címmel, kifejezetten 7-12. Évfolyamos diákok számára. A feladat, hogy készítsenek egy 3-5 perc közötti időtartamú kisfilmet vagy interjút egy idős ismerősükkel, legyen az egy nagyszülő, egy rokon vagy akár a szomszéd, amelyben megmutatják az ő érdekes foglalkozását, hobbiát vagy különleges történetét. A legjobb alkotásokat díjazzák majd a szervezők, ráadásul a kiválasztott műveket bemutatják a Jászberényi Ifjúsági Házban is októberben. Jelentkezni a balla.andrea@kukac.hu e-mail címen lehet, a jelentkezési határidő pedig szeptember 1-e. Biztatom a fiatalokat, hogy ragadjanak kamerát és mutassák be a környezetükben élő szépkorúak történeteit.
1: Trio FM. Mellette szól.

0: A Trio FM-et hallgatják, a nyári hőmérséklet beállítása otthon és a munkahelyen egyaránt gyakori vita téma, ahol a komfortérzet személyenként eltérő. Az építészeti előírások és egészségügyi ajánlások figyelembevételével azonban kompromisszumos megoldást lehet találni. Most aztán igazán lecsapott a nyári kánikula, az országos tisztifőorvos elrendelte a harmadfokú hőségriadót szombat éjfélig, miután az előrejelzések szerint tartós maradhat a durva kánikula. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ ajánlásai szerint hőségriadó esetén több folyadékot, elsősorban vizet kell fogyasztani, a déli órákban semmiképpen ne tartózkodjunk a tűző napon, és nem szabad megfeledkezni a napvédő krémek használatáról, továbbá a sapka vagy a kalap viseléséről sem. A nyári hónapokban különösen a mostanihoz hasonló extrém hőségben gyakran előforduló vita tárgya, hogy milyen hőmérsékletre kellene állítani a légkondicionálókat otthon, valamint a munkahelyeken. Ez különösen fontos kérdés adok számára, akik otthonról dolgoznak. Az emberek eltérő igényei miatt nem ritka, hogy nézeteltérések alakulnak ki ebben a témában. Néhányan panaszkodnak a túlzott melegre, mások pedig már 25-27 fokos hőmérsékletnél is túl hidegnek érzik a környezetet. Egy amerikai felmérés szerint a nemi különbségek is befolyásolják az ideálisnak tartott hőmérsékletet. A hölgyek átlagosan 22 fokot, míg a férfiak 21 fokot részesítenek előnyben az irodai munkavégzés során. Fontos azonban megjegyezni, hogy a személyes preferenciákon túlmenően léteznek irányadó normák is, amelyek az épületek belső hőmérsékletét határozzák meg. Ezek az előírások elsősorban építészeti és energetikai szempontból relevánsak, de figyelembe veszik a munkavédelmi és egészségügyi ajánlásokat is. Az ajánlott hőmérséklet hűtés esetében lakóépület, iroda, valamint óvoda esetében 23 és 26 Celsius fok között van, áruházak esetében pedig 21 és 25 Celsius fok között. Az egészségügyi ajánlások szerint ennek figyelmen kívül hagyása növelheti a megfázásos megbetegedéseket. A klímaberendezések helytelen használata ízületi fájdalmakhoz és egyéb problémákhoz vezethet, ezért javasolt, hogy ne irányítsuk közvetlenül emberek felé a légáramot és mérsékelt ventilátorsebesség mellett üzemeltessük azokat. Kutatások rámutattak, hogy az ideális munkahelyi hőmérséklet változhat attól függően, hogy milyen típusú munkát végez valaki. Például kreatív szellemi tevékenység esetén magasabb hőmérséklet lehet előnyös, míg monoton feladatoknál egy hűvösebb környezet javasolt. Összefoglalva elmondható, hogy bár az ideális belső hőmérséklet személyenként eltérhet, léteznek általános irányelvek és ajánlások, amelyek segíthetnek abban, hogy mindenki számára elfogadható legyen a légkondicionált helyiségek hőmérséklete. A klímákat pedig érdemes időszakosan, rendszeresen ellenőriztetni.
1: Mellette szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifis, hűtő-fűtő, Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás mostantól csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
3: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődj önmárka kereskedésünkben.
4: Az önmárka kereskedése Zakar és Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
5: Vannak ízek, amik felett nem jár el az idő. Jászberényben a lángosnak már története van. Most azonban elhoztuk a kedvencedet egy kicsit másképp is. Kóstold meg újdonságunkat. A teljes kiörlésű lángost, amelyet akár laktózmentes sajttal és tejföllel is kérhetsz. Várunk a Jászberényi Városi Piacon az Ádi büfében, a buszpályaudvartól és a főtértől mindössze pár percre. Próbáld ki te is! Aki szeret, az etet. Ádi büfé.
6: Finom falatok egész héten a legjobbak tálalásában. Gasztrokaland a Trio FM-mel.
7: Ez a menü ajánló.
8: A Sólyomhotel új napi menüjében ma mustáros zöldborsós sertésszelet tésztával, a levesek közül választható sertésragú leves gazdagon vagy hideg gyümölcsleves, a húsmentes kínálatban csütörtökön vega finomságok bundázva, további főételek közül pedig kérhető cigánypecsenyek hakastaréjjal, harcsafilé rácosan forgatott burgonyával, parajos csirkés nyoki sajttal gazdagon és lemmagos csirkecsíkok. Rendelhetünk a Sólyomhotelből az 57 401 267-es telefonszámon. A Bírs kávézó és bisztró ajánlata csütörtökre csontleves, májgombócleves és pirított tarhonyaleves. Főételnek választató tökfőzelék fasírtal, lecsós sertészlet rizibizivel, grillezett lazacsaláta mozzarellával és julienzöldségekkel. A tészták közül választható bolonya és spagetti milánói penne és négy sajtos nyokki. Komplett menüt is kérhetünk a Bírs kávézó és bisztróból. Rendelésfelvétel 0620 240 40 44. A Firpo pizzériában ma a napi menüben erdélyi töltött volt a rizibizivel. A Firpo Pizzeria napi ajánlatát elérjük 11 és 15 óra között. A Karavány önkiszolgáló étterem csütörtöki kínálata magyaros gombaleves, vegyes gyümölcsleves, toroskáposzta gazdagon, édes savanyú csirke baszmati rizssel, pokhagymás sült oldalas, havaj csirkemell, rántott kamembert áfonyalekvárral és kálkáposzta főzelék sült kolbásszal. Az 57 406 710-es számon érjük el a Karavány önkiszolgáló éttermet. A Pipacs étterem várja vendégeit fahéjas almalevessel és nyírségi gombóclevessel. Ajánlanak még virsivel töltött sertésszeletet rizivizivel, túrós derejét, bolonyai spagettit és brokkolival, fetával töltött csirke mellett rántva rösztivel. A Pipacs étterem elérhetősége 57 405 510. Az Aranykalár étterem ajánlata alföldi húsleves, szamócakrémleves, rostonkarai erdélyi gomboragúval, petrezselymes rizssel. Készül még náluk csikóstokány galuskával, rántott sajt, lencsefőzelék sült kolbásszal, rántott gomba rizssel és a vega menüben fűszerezve zöld fasírt rizssel. A 0620 470 37 33 és az 57 403 290 számon hívhatjuk az Aranykanál éttermet. Gluténmentes és hozzáadott cukrot nem tartalmazó háromfogásos ebédmenü a Hello Berény parkolóban. A mai kínálatban paradicsomleves, szójás pirított és csirkemellel és zöldséggel. A menühöz desszert vagy kávé választható.
7: Ez volt a menü ajánló.
6: Jó étvágyat kíván a Trio FM.
5: Ez volt a reklám.
6: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
9: Több mint 30%-kal nőtt a vízfogyasztás térségünkben. Jászberény közlekedési és forgalmi rendjéről a lakosság véleményét is kikéri az önkormányzat. Életműdíjjal tüntették ki a Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság szakaszmérnökét. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Kisnémetné Király Éva. Az elmúlt 3-4 napban annyi víz fogyott, mint amennyit általában a legforróbb júliusi-augusztusi időszakokban tapasztalhatunk, áll a Tiszamentén regionális vízművek ZRT felhívásában. A vízművek szerint június 30-án már elértük a nyári vízfogyasztás csúcsát. A lakosok átlag 35%-kal több vizet használnak az éves hétvégi átlagfogyasztáshoz képest, de van, ahol ennek a dupláját locsolják el, bár a kertet is locsolni kell, hiszen anélkül oda a veteményes, és akinek nincs otthon furt kutya, az többnyire vezetékes vízből oldja meg. A Tiszamenti regionális vízművek azonban figyelmeztet. Amin lehet, most inkább spóroljunk. A fogyasztási adatok alapján ugyanis egyértelmű, hogy a tartós hőség jelentősen megterheli a rendszert. A vízmű szakemberei szerint egyelőre nincs sok pánikra, a térség vízellátása biztonságos, a kutak megfelelően működnek. Mint írták, egy átlagos 5 köbméter kerti medence feltöltése nagyjából 15 napnyi átlagos háztartási vízfogyasztásnak felel meg, míg egyetlen óra slagos locsolással akár 1000 liter ivóvíz is elfolyhat. Ez utóbbi 2000 darab fél literes palackos víznek felel meg, ami egy ember teljes másfél heti vízfogyasztását jelenti, és ezt a mennyiséget locsoljuk el 60 perc alatt. A TRV ezért arra kéri a lakosságot, hogy különösen a késő délután és az esti órákban lehetőség szerint továbbra is halasszák el az ivóvízzel történő automosást, a medencetöltést és a nagy mennyiségű locsolást. Ezekben az órákban jelentkezik ugyanis a legnagyobb terhelés a hálózaton. Jászberény város önkormányzata megkezdte a város közlekedési rendszerének és forgalmi rendjének felülvizsgálatát, tudatta közösségi oldalán a város polgármestere. Mint Budai Lóránt írta, a tanulmány készítése során fontosnak tartják a lakosság véleményének megismerését, így egy kérdőív kitöltésével bárki kifejezheti álláspontját a városi közlekedésről. A véleményeket július 31-ig várják. A kérdőív megtalálható Jászberény hivatalos honlapján a www.jászberény.hu oldalon. A napokban 7 új főispán nevezett ki Magyar Péter a vidék és településfejlesztési miniszter javaslatára, derült ki a Magyar Közlönyből. A Hevesvár megyei kormányhivatal vezetését Kovács Éva 60 korábbi jegyzője veszi át. A város polgármestere Horváth Rihárd közösségi oldalán gratulálta a vármegyei főispánnak. Mint írta, Kovács Éva aljegyzőként és jegyzőként is a törvényesség őre volt 60-ban. Azt kívánja, hogy a vármegyében is olyan lelkiismeretes és elkötelezett munkát végezzen, mint 60 városában. Budapesten tartották a Magyar Mérnöki Kamara fennállásának 30 éves jubileumi ünnepségét. A jeles évforduló alkalmából kitüntetések átadására is sor került. A kamara egyik díjazottjaként Fejes Lőrinc, a kötivízi kiskörei szakaszmérnökségének tavaly évvégén nyugdíjba vonul szakaszmérnöke, a vízgazdálkodás és a vízépítés területén végzett életműért Signum Aqua díjat vehetett át. A szakaszmérnökség nyugalmazott vezetője a kitüntetést, a kiskörei vízlépcső és a Közép-Tisza vízgazdálkodási létesítményének üzemeltetése és fenntartása terén végzett több évtizedes, kiemelkedő szakmai munkássága, a hazai árvízvédelemben és vízkár elhárításában vállalt meghatározó szerepe, a vízügyi felsőoktatásban és szakemberképzésben végzett áldozatos oktatói tevékenysége, valamint a magyar vízügyi szakma tudományos és közéleti fejlődését szolgáló elkötelezett munkája elismeréseként kapta. A változó mennyiségű felhőzet mellett hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap, majd a nyugati, északnyugati irányból fokozatosan csökken a felhőzet. Egyre inkább a keleti országrészben fordulhat elő zápor, zivatar, amelyeket néhol felhőszakadás is kísérhet. Késő este 19 és 25 fok valószínű. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: Trio FM reggeli starter,
10: ahol a zene és a helyi információk találkoznak.

Ez a Trio FM jazzbereimből, most pedig szót ejtünk hazánk és Európa helyzetéről, ami az időjárást illeti, bár a lassan örvénylő hidegfront egy kis időre 30 fok alá viszi majd a hőmérsékletet, a fellélegzés csak átmeneti, a jövő hét közepén ugyanis visszatér a kánikula. Kedre már 33 fokos maximumot jeleznek előre, addig is a gomoly felhőkből helyenként heves zivatarok, záporok és jégeső alakulhat ki, a szél megerősödésével pedig hűvösebb levegő áramlik. A rendkívüli forróság egyébként nem csak minket érint, jelenleg mintegy 150 millió ember szenved a hőségtől Európa szerte. A vörös riasztás hazánk mellett Romániában, Lengyelországban, Horvátországban és a Balkán országaiban is érvényben van. A környező fővárosokban, Belgrádban és Bukarestben 38 fokot mértek, míg Pozsonyban és a németországi Kosenben 40,7 fokos rekordmeleg tombolt. Olaszország egyes részein a szélsőséges időjárás már heves viharokat, villámárvizeket és földcsuszamlásokat is okozott.

Ez a Trio FM Jazzbeneimből 11 óra hamarosan, a reggeli starter a végéhez érkezett, a napindítónk viszont holnap is várja majd önöket, 7 órától itt leszek, indítsuk együtt a péntek reggelt is. A Jazz-sel kedvenceivel folytatjuk, de már a Napközben magazinnal, a hírek előtt pedig szól Marshmello és Pink közös lágere, ez a Dreaming.

0: Ez volt a reggeli starter. Hétfőtől péntekig beindítjuk a reggeleket. Reggeli starter. A Trio FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Itt a hőség, jól esne valami hűsítő. A Bírs kávézó és bisztróban a helyed. Kóstold meg az eredeti olasz csavart fagyit már 690 forinttól. Emellett egész nap friss, helyben sütött péksüteményekkel várunk. Bírs kávézó és bisztró. Jászberény, Lehel vezér tér 29.
0: Finom falatok egész héten, a legjobbak tálalásában. Gasztrokaland a Trio FM-mel.
3: Ez a menüajánló.
4: A Sólyomhotel új napi menüjében ma mustáros zöldborsós sertésszelet tésztával, a levesek közül választható sertésragú leves gazdagon vagy hideg gyümölcsleves, a húsmentes kínálatban csütörtökön vega finomságok bundázva, további főételek közül pedig kérhető cigánypecsenyek hakastaréjjal, harcsafilé rácosan forgatott burgonyával, parajos csirkés nyoki sajttal gazdagon és lemmagos csirkecsíkok. Rendelhetünk a Sólyomhotelből az 57-401-267-es telefonszám. A Bírs kávézó és bisztró ajánlata csütörtökre csontleves, májgombócleves és pirított tarhonyaleves. Főételnek választató tök főzelék fasírtal, lecsós sertészlet rizsvízivel, grillezett lazacsaláta mozzarellával és julienne zöldségekkel. A tészták közül választható bolognai spagetti, milánói penne és négy sajtos nyokki. Komplett menüt is kérhetünk a Bírs kávézó és bisztróból. Rendelésfelvétel 0620-240-4044. A Firpo pizzériában ma a napi menüben erdélyi töltött bolt a rizibizivel. A Firpo Pizzeria napi ajánlatát elérjük 11 és 15 óra között. A Karaván önkiszolgáló étterem csütörtöki kínálata magyaros gombaleves, vegyes gyümölcsleves, toros káposzta gazdagon, édes savanyú csirke, baszmati rizssel, pokhagymás sült oldalas, havaj csirkemell, rántott camembert áfonyalekvárral és kelkáposzta főzelék sült kolbásszal. Az 57-406-700-es számon érjük el a Karaván önkiszolgáló éttermet. A Pipacs étterem várja vendégeit fahéjas almalevessel és nyírségi gombóclevessel. Ajánlanak még virsivel töltött sertészteltet, rizibizivel, túrós derejét, bolognai spagettit és brokkolival, fetával töltött csirke mellett rántva rösztivel. A Pipacs étterem elérhetősége 57-405-510. Az Aranykalán étterem ajánlata alföldi húsleves, szamóca krémleves, rostonkarai erdélyi gomboraguval, petrezselymes rizssel. Készül még náluk csikóstokány galuskával, rántott sajt, lencsefőzelék sült kolbásszal, rántott gomba rizssel és a vega menüben fűszeres zöld fasírt rizssel. A 0620-470-3733 és az 57-403-290 számon hívhatjuk az Aranykanál éttermet. Gluténmentes és hozzáadott cukrot nem tartalmazó háromfogásos ebédmenü a Hello Berény parkolóban. A mai kínálatban paradicsomleves, szójás pirított és csirkemellel és zöldséggel. A menühöz desszert vagy kávé választható.
3: Ez volt a menü ajánló.
0: Jó étvágyat kíván a Trio FM.
2: Ez volt a reklám.
0: A Trio FM hírei.
5: Változékony idő lesz, 8 nappal a venezuelai földrengés után élve mentettek ki egy 43 éves férfit.

0: 17 ezer önkéntes vesz részt. Kikapcsolták a kórházi kamerák arcfelismerő funkcióját, jelentette be az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt szerint a kamerák ezentől kizárólag biztonsági és eseményfigyelési célokat szolgálnak. A miniszter azt is közölte, hogy a sajtó szabadabban tudósíthat a kórházakból, az egészségügyi dolgozók pedig új szabályok alapján nyilatkozhatnak. Emellett utasította az Országos Kórházi Főigazgatóság frissen kinevezett igazgatóját, Tóth Árpádot, a kórházak működésének átláthatóbbá tételére. Veszélybe került a javítóintézetek működése, nincs elegendő szakember az alapvető ellátáshoz. Erre hívta fel a figyelmet a pedagógusok szakszervezete. A szervezet szerint gondot okoz, hogy a gyerekek körében megnőtt a szökések száma. A Gyermekjogi Civil Koalíció szerint a javítóintézeti nevelést a büntetés végrehajtás alól azonnal vissza kell helyezni a gyermekvédelem alá. Drogterjesztő bűnbandát számoltak fel Tatán és környékén. A rendőrség szerint a csoport kristályt árult, a szert veszélyes anyaggal higították, és fiatalkorúakat is rászoktattak a kábítószerre. A dílerek a drogért cserébe lopott kerékpárokat, elektromos rollereket és más értéktárgyakat is elfogadtak. A fő gyanúsítottat, egy 55 éves helyi férfit őrizetbe vettek, két társa ellen szintén eljárás indult. Elmenekült a helyszínről egy autó sofőrje, miután összeütközött egy helyközi autóbusszal Sopronban. Az autó fennakadt egy kerítésen. A buszon négyen utaztak, az autóban ketten ültek. Sérültekről nem érkeztek hírek, a baleset körülményeit vizsgálják. Holnap kezdődik a Kulti kikötő nyári évada a Balatonnál. Augusztus végéig Balatonföldváron, Balatonszárszón és Balatonbogláron színházi előadásokkal, koncertekkel és családi programokkal várják a közönséget. A nyitó hétvégén a többi között a Csengetett Milord, a Mesék Süsűnek és a Gyarmati Fanné naplójából készült előadás is műsorra kerül. Az idei fellépő között lesz Koltai Róbert, Jordán Tamás, Mácsai Pál, Molnár Piroska, Szulák Andrea és a Budapest Vár is. Napközben a keleti ország részben lehetnek záporok, zivatarok. A Dunántúlon és északkeleten megerősödik, a zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. A hőmérséklet napközben általában 26-31, késő este 21-27 fok között alakul.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en, a Jászság kedvenceivel. Ez a Trio napközben. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: Köszöntöm Önöket, 11 óra múlt, én Pálinka Zsolt vagyok, ez már a Napközben magazinunk. A nyári melegben sokan keresnek gyors frissítőket, a menta pedig az egyik legnépszerűbb választás, de érdemes tisztázni a valós hatásait. A menta frissítő érzete a benne lévő mentolnak köszönhető, amely a szervezet hidegérzékelő receptorait aktiválja. Fontos azonban tudni, hogy ez csupán egy kellemes érzékcsalódás. A menta valójában nem csökkenti a testhőmérsékletet, így önmagában nem véd meg a hőségtől. Legnagyobb előnye, hogy ízesebbé teszi a vizet, így segít a rendszeres folyadékpótlást fenntartani. Ha nehezen isznak elég vizet a kánikulában, a mentával, citrommal vagy uborkával ízesített italok jó ösztönzést jelenthetnek, ám a hűvös környezet és az árnyék keresése továbbra is a legfontosabb védekezés. Ráadásul a menta nem is való mindenkinek, a refluxban vagy gyomorégésben szenvedőknél fokozhatja a kellemetlen tüneteket. Ha ilyen panaszaik nincsenek, érdemes egy próbát tenni a menta és a citrom frissítő hatásaival.
1: 97.7 Trio FM. Mellette szól.

0: Foci Rádió a 97.7-en. Minden, ami labdarúgás. Összefoglaljuk a 2026-os labdarúgó világbajnokság eseményeit, érdekességeit, és sorra vesszük a következő mérkőzések időpontjait. Foci Rádió a Trio FM-en. A műsorszám támogatói: az NGS Union Kft., az Ön acélkereskedelmi és acélszerkezet gyártó partnere, a JASZ Wingate Kft., a lakossági és ipari kapuk szakértője, és Aranykanál étterem, ahol az ízek és az élmények találkoznak.
1: Friss sporthírek következnek a labdarúgó világbajnokságról, ahol újabb három csapattal bővült a nyolcad döntő mezőnye. A legutóbbi játéknapon az Egyesült Államok magabiztosan 2-0-ra győzte le Bosznia-Hercegovinát, ráadásul úgy, hogy a mérkőzés utolsó harmadában emberhátrányban játszottak. Anglia is sikerre vette az akadályt, a Kongói Demokratikus Köztársaság ellen korai hátrányból Harry Kane duplájával fordítottak 2-1-re. A nap legnagyobb drámáját azonban Belgium produkálta, a belgák a 85. percben még 2 gólos hátrányban voltak Szenegál ellen, de az utolsó percekben egyenlítettek, majd a hosszabbítás legvégén a 125. percben lőtt büntetővel 3-2-re megnyerték a találkozót. Ezzel eldőlt, hogy a nyolcad döntőben egy klasszikus párosítás ismétlődik meg. Belgium ugyanis az Egyesült Államokkal mérkőzik meg a folytatásban. Ma este 21 órakor egy európai rangadó következik, Spanyolország csap össze Ausztriával, ha pedig éjszaka is fennmaradnak, holnap hajnal 1 órakor Portugália és Horvátország mérkőzését kísérhetik figyelemmel, a holnap reggeli programot pedig Svájc és Algéria találkozója zárja, ez a meccs pedig hajnal 5 órakor kezdődik majd.
0: Foci Rádió a 97.7-en. Minden, ami labdarúgás. Összefoglaljuk a 2026-os labdarúgó világbajnokság eseményeit, érdekességeit, és sorra vesszük a következő mérkőzések időpontjait. Foci Rádió a Trio FM-en. A műsorszám támogatói: az NGS Union Kft., az Ön acélkereskedelmi és acélszerkezet gyártó partnere, a JASZ Wingate Kft., a lakossági és ipari kapuk szakértője, és Aranykanál étterem, ahol az ízek és az élmények találkoznak.

0: Érdekes témák, színes programok. Trió napközben, minden hétköznap 11 és dél között.
1: Ez a Trió FM Jászberényből. A Szemmelweis nap alkalmából tartott a ünnepséget a Jászberényi Szent Erzsébet kórházban, ahol az egészségügyi és betegellátás segítő dolgozók áldozatos munkáját ismerték el. A rendezvényen dr. Besenyi Orsoly a főigazgató és Budai Lóránt Jászberény polgármester is köszönetet mondott a szakemberek kitartásáért. Emellett számos kinevezést, valamint főorvosi és adjunktusi címeket is átadtak. A részleteket már is hallatják Kisnémetné királyival szállításából.
2: 1818-ban július 1-én született az anyák megmentője Szemmelweis Ignác. Emléke előtt tisztelegve ez a nap a magyar egészségügyi dolgozók napja. A Jászberényi Szent Erzsébet kórházban az ünnep kapcsán adták át a legkiválóbb ápolóknak, orvosoknak és betegellátási osztályok dolgozóinak a Szemmelweis napi kitüntetéseket. Az ünneplő kollégákat dr. Besenyi Orsoly főigazgató köszöntötte, aki elismerését fejezte ki munkatársainak áldozatos munkájukért.
3: Egy beteg ember ellátáson kezdve onnan, hogy valaki otthonában vagy egy rendelőben megvizsgálja, majd valaki beszállítja a kórházba, legyen az mentő vagy betegszállító, majd jön a következő team, a kórházi csapat. Minden fázis működéséhez szükséges az egészségügyi dolgozókon kívül a technikai, adminisztratív, műszaki és gazdasági szemléletű szakember is. Ma először adunk át itt elismeréseket kórházi dolgozókon kívül a térség alapellátási dolgozóinak jelöléseik alapján. Egy ilyen ünnepen nem számít ki a munkáltató, hiszen a feladat ugyanaz. Mi mindannyian azért vagyunk, hogy gyógyítsuk és szolgáljuk a betegeket. Mire is tanított bennünket Szemmelweis? Kérdés ma is aktuális. Elsősorban kitartásra. Nem adta fel. Vizsgált, adatokat gyűjtött, elemzett. Ő volt az egészségügyi statisztika alapítója. Nagyon sok ellenállással kellett küzdenie, de ő mégis kitartott. Nem hagyta el az állami rendszert, nem ment át a magánellátásba, nem kezdett karrierépítésbe, hanem maradt. Ezek a gondolatok ma is aktuálisak, hiszen mindannyian tudjuk, akik mi itt vagyunk, hogy mekkora túlmunkával tudjuk biztosítani a folyamatos betegellátást, és mi is kitartunk.
2: Dr. Besenyi Orsoly ünnepi köszöntőjében beszámolt az elmúlt esztendő legmeghatározóbb eredményeiről, és bizakodva beszélt a Szent Erzsébet kórház jövőjéről.
3: Intézményünk ápolói utánpótlás képzése rendkívüli jelentőségű, hiszen a szakdolgozói terhelést csak így tudjuk majd csökkenteni. Persze, orvosokra is szükségünk van, szinte minden területen. Orvosokra, tutorokra, akik a jövő fiatal orvos nemzedékét oktatják, és átadják nekik tudásukat. Ma az alapellátás is itt van velünk, mi együtt dolgozunk, egymásra vagyunk utalva, és szeretném, hogy ez a közeledés is a további jó együttműködést szolgálja. Elindítottuk a házi orvosi szakorvosi találkozásokat, az információ áramlás és az együttműködés segítésére. Ennek köszönhetően döntéseink során az ő javaslataikat is figyelembe vesszük. Az egyik háziorvos kolléga azt kérte tőlem, hogy szervezzünk helyben szakdolgozói pontszerző képzéseket az alapellátási dolgozóknak is. A folyamat elindult, és remélem hamarosan kórházunk szervezése keretében ez is meg fog valósulni. Következő közös cél pedig az otthoni betegápolás fejlesztése lesz majd. Kedves munkatársaim, külön köszönetet mondok, nem csupán a szakmai munkáját, hanem azért is, hogy minden nap példát mutatnak embertársainknak. Kórházunk jövője az önök elhivatottságán múlik.
2: Budai Lóránt polgármester ünnepi beszédében köszönetet mondott az egészségügyi dolgozók áldozatos munkájáért, és a város további támogatásáról biztosította a kórház dolgozóit.
4: Én rengeteget köszönhetek ezeknek a falaknak, rengeteget köszönhetek nektek, mert rengeteget tanultam tőletek abban a néhány évben, tizennéhány évben, amíg itt dolgoztam. Mert én azt gondolom, az egészségügyi dolgozók, azok, akik emberekkel dolgoznak, legfontosabb ismérve az, hogy szeressen az emberekkel dolgozni. Ha más nem, csak hallgassa meg őket, üljön le velük, simítsa meg a kezüket, és csak váltson velük néhány dolgozót. És csak ez a apróságnak tűnő momentum már örök emléket adhat sok-sok elfagyatott, szomorú, magányos embernek. De nem lennék én, ha nem beszélnék arról, rácsapva az a főorvos asszony szavaira, hogy Sokan nem lehetnek itt, mert betegek mellett dolgoznak, de másokért sem lehetnek itt sokan. Mert nagyon sok egészségügyi dolgozó hiányzik a rendszerből. Akár orvos, akár ápoló, akár egyéb szakképzettségítéssel rendelkező ember hiányzik a rendszerből, és ezért bizony nagyon sokat kell tenni. Nem csak itt helyben, hanem országosan. És én nagyon hiszem, és én inkább egy pozitív üzenettel jöttem, hogy az elmúlt két hónapban megtörtént a változás ebben a helyzetben is változást hoz. Én kiemelt figyelmet kapott az egészségügy, hogy a kiemelt figyelmet kapott a Jászberény Szent Erzsébet kórház, és indult egy olyan úton, amely tényleg az épülés felé vezet, mindenféle szempontból. Biztosítok mindenkit arról, hogy a városnak, a térségnek nagyon fontos ez az intézmény, fontos lesz, és a magunk módján, amit tehetünk, megteszünk azért, hogy egyre erősebb legyen.
2: A rendezvényen a Palotási János Zeneiskola növendéke adott rövid műsort, ünnepi beszédet és igei áldást mondott Mező István református lelkész. A Szent Erzsébet kórház Semmelweis napi ünnepségén kitüntetéseket, adjunktusi és főorvosi címeket adtak át. Elismerésben részesült Herman Tiborné, a sebészeti osztály szakápolója, Bakosné Torba Andrea betegirányító, Fehérné Molnár Katalin, az ápolási osztály ápolója, Bató Béla műszaki osztályvezetője, dr. Bolgár György, aki a kórház anesteziológiai ellátásában vesz részt. Kitüntetés kapott Balázs Judit, az intenzív osztály ápolója, Péter Bea, a napsugár csecsemő és gyermekápoló, Kovásné Berkó Zsuzsanna, Petrányiné Sűi Andrea, endoszkópos szakasszisztens, Tóth László gyógytornász fizioterapeuta, Cirányi Otto Csilla, a nagykátai szakrendelő gyógytornásza, Mohari Rita, Tolnainé Guba Mónika szülésznő. A Szent Erzsébet kórház Semmelweis napi ünnepségén továbbá kitüntetés kapott Petőné Veres Andrea ápoló, Oláné Birkás Ilona jászapátén dolgozó védőnő, Fehér Lászlóné jászárokszállási körzeti nővér, Márton Edit, a traumatológiai osztály kollektívája, Jenes Róbert Miklósné jászárokszállási körzeti nővér, Acsai Seres Angelika szakmai vezető főnővér ápolói díjban részesült. A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Jásznagykunszolnok vármegyei területi kitüntetődíját Nagyné Horti Melinda, a kórház tüdőgondozó részlegének munkatársa, Váci Zoltán vizsgáló mentőtiszt és Szatmári Ildikó, a Jászberényi egyes számú háziorvosi körzet szakasszisztense vett át. Kinevezéseket is átadtak a Jászberényi Kórház Semmelweis napi ünnepségén. Több éves kimagasló szakmai munkájának elismeréséül főorvosi cím viselésére jogosult dr. Dóka Andrea belgyógyász szakorvos és dr. Borsodi Nagy Erzsébet belgyógyász szakorvos. Adjunktusi cím viselésére jogosult dr. Pál Szabolcs csecsemő gyermekgyógyász, gyermekneurológus szakorvos és dr. Garamszegi Márta belgyógyász kardiológus szakorvos.
0: Érdekes témák, színes programok. Trió napközben, minden hétköznap 11 és dél között.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Alattyán idén-nyáron is hangos lesz. Július 10-én és 11-én újra itt a Giron the Fest, az alattyáni focipályán. Két nap, két színpad és a legnagyobb nevek várnak rá. Fellép Nagy Bogi, K. Kevin, Pixa, Kuno Mario, VG, Vini, Pure Beat, valamint a legendás Kisgrófó, Bódi Guszti és Margó. Ne maradj le a nyár legnagyobb buliáról. Szerezd be a belépődet a girondafest.hu oldalon, vagy személyesen a piactéri Szatócs parfümben.
3: Finom falatok egész héten, a legjobbak tálalásában. Gasztrokaland a Trio FM-mel.
4: Ez a menü ajánló.
5: A Sólyomhotel új napi menüjében ma mustáros zöldborsós sertésszelet tésztával. A levesek közül választható sertésragú leves gazdagon vagy hideg gyümölcsleves, a húsmentes kínálatban csütörtökön vega finomságok bundázva, további főételek közül pedig kérhető cigánypecsenyek hakastaréjjal, harcsafilé rácosan forgatott burgonyával, parajos csirkés és nyoki sajttal gazdagon és lemmagos csirkecsíkok. Rendelhetünk a Sólyomhotelből az 57-401-267-es telefonszámon. A Bírs kávézó és bisztró ajánlata csütörtökre csontleves, májgombócleves és pirított tarhonyaleves. Főételnek választató tök főzelék fasírtal, lecsósertészlet rizibizivel, grillezett lazacsaláta mozzarellával és julienne zöldségekkel. A tészták közül választható bolonya és spagetti milánói penne és négy sajtos nyoki. Komplett menüt is kérhetünk a Bírs kávézó és bisztróból. Rendelésfelvétel 0620-240-40-44. A Firpo pizzériában ma a napi menüben erdélyi töltött volt a rizibizivel. A Firpo pizzéria napi ajánlatát elérjük 11 és 15 óra között. A Karaván önkiszolgáló étterem csütörtöki kínálata magyaros gombaleves, vegyes gyümölcsleves, toros káposzta gazdagon, édes savanyú csirke, baszmati rizssel, pokhagymás sült oldalas, havaj csirkemell, rántott csirkemell, rántott kamembert áfonyalekvárral és kálkáposzta főzelék sült kolbásszal. Az 57-406-700-es számon érjük el a Karaván önkiszolgáló éttermet. A Pipacs étterem várja vendégeit fahéjas almalevessel és nyírségi gombóclevessel. Ajánlanak még virsivel töltött sertészteltet, rizibizivel, túrós derejét, bolonyai spagettit és brokkolival, fetával töltött csirke mellett rántva a rösztivel. A Pipacs étterem elérhetősége 57-405-510. Az Aranykalán étterem ajánlata alföldi húsleves, szamóca krémleves, rostonkarai erdélyi gomboragúval, petrezselymes rizssel. Készül még náluk csikós tokány galuskával, rántott sajt, lencse főzelék sült kolbásszal, rántott gomba rizssel és a vega menüben fűszeres zöld fasírt rizssel. A 0620-470-37-33 és az 57-403-290 számon hívhatjuk az Aranykalán éttermet. Gluténmentes és hozzáadott cukrot nem tartalmazó háromfogásos ebédmenü a Hello Berény parkolóban. A mai kínálatban paradicsomleves, szójás pirított és csirkemellel és zöldséggel. A menühöz desszert vagy kávé választható.
4: Ez volt a menü ajánló.
3: Jó étvágyat kíván a Trio FM.
6: Ez volt a reklám.
3: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
7: Köszöntöm Önöket. A mikrofonnál Kisnőmetné Király Éva. Összesen 96 hektáron égett füves cserjés terület, illetve nádas tiszafüred külterületén. A lángok egy szarvasmarha telepet, egy nyári lakot és további nádasokat veszélyeztettek. A tiszafüredi, a karcagi, a mezőkövesdi, a füzesabonyi, az egri, a hevesi, a püspökladányi, a tiszaújvárosi és a hajdúszoboszlói hivatásos, az egyeki önkormányzati, valamint a tiszabábolnai és a szomolyai önkéntes tűzoltók összesen 17 gépjárművel érkeztek a helyszínre. Az egységek a Jász-Nagykunszolnok vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása alatt összesen 15 vízsugárral és 10 puttonyfecskendővel, valamint kéziszerszámokkal avatkoztak be. Munkájukat a katasztrófavédelem, valamint a területileg illetékes nemzeti park által biztosított drónok támogatták. A kárhelyszínen összesen 5 vízszállító jármű biztosította az oltóvizet. A tűzoltóknak sikerült megvédeni az épületeket is a tűztől. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Jászberényi Campus két ünnepélyes oklevél átadó ünnepséget rendezett a Jászberényi Nagyboldogasszony római katolikus templomban. A 2025-2026-os tanévben a campus képzésein összesen 230 hallgató szerzett diplomát, közülük 210 fő személyesen is részt vett az ünnepségeken, ahol családtagjaik, oktatóik és meghívott vendégeik körében vehették át oklevelüket. Az ünnepségeket a zászlók és az egyetemi vezetés ünnepélyes bevonulása, valamint a himnusz közös eléneklése nyitotta meg. A résztvevőket dr. Novák István rektorhelyettes köszöntötte, aki beszédében kiemelte a tudás, az elhivatottság és a közösség szerepét.
8: Reményik Sándornak van egy verse, ahol két fontos épületet nevez meg, a templomot és az iskolát, és azt mondja, hogy ezt a kettőt soha ne hagyjuk. Addig, amíg az embernek van kapcsolata a transzcendenssel, amíg vannak templomok, amíg van a léleknek élete, addig van a közösségnek is reménye. És amíg vannak iskolák, egyetemek, és amíg fontos a tudás és értékes kincs, addig mindig van remény, hogy az emberiség tovább folytatja a teremtésnek és vagy evolúciónak a művét, és nem pedig egy visszafejlődés történik. Ez a világ is olyan, hogy nem kell, hogy mindenkinek diplomája legyen. Diploma nélkül is lehet nagyon értékes, szép emberi életet élni, hogy más úton, módon, autodidakta módon tanulja az életet, és lesz sikeres vállalkozó, politikus, vagy éppenséggel gazdasági szakember. És ez így is van rendjén. De azért, ha van egy diploma a kezünkben, akkor az egyfajta igazolása annak, hogy valamihez értünk. Értünk a programtervezéshez, értünk a csecsemő és kisgyermekneveléshez, értünk a pedagógiának valamilyen területéhez, gyógypedagógiához például, és ezt el kell ismerni, hiszen nem egy egyszerű dolog megszerezni a diplomát. Ilyenkor azt kell először is látnunk, hogy ez egy papír, amit bekötöttünk ilyen szép barna borítóba. De emögött ott vannak vizsgák, ott vannak beadandó feladatok, azok a gyakorlatok, amelyeket el kellett végezni, és természetesen ott van az a sok munkaenergia, amelynek a segítségével jutottak el ide, hogy ma diplomát vehessenek át.
7: Dr. Novák István rektor helyettes beszédében külön szólt az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Jászberényi kampuszán levelező tagozaton, munka mellett diplomát szerzett végzősökhöz, és sok sikert kívánt minden végzett hallgatónak szakmai pályájukhoz.
8: Elsősorban a levelező tagozatos hallgatóink munka mellett, sokszor családi kötelezettségek mellett jöttek az egyetem kampuszára tanulni. De a nappal is hallgató között is többen vannak, akik kénytelenek voltak dolgozni tanulmányaik mellett, mert nem engedhették meg maguknak, hogy szüleik vagy más valaki támogassa a tanulmányaikat. Ilyenkor még inkább elismerésre méltó a diploma, és ezúton mondok önök nevében is hálás köszönetet családtagjaiknak, akik elviselték azt, hogy a családélet és a munka mellett még tanulmányokat is folytatnak.
7: A diplomátadók hagyományosan nem csak az oklevelek átvételéről, hanem az egyetemi közösség kiemelkedő tagjainak elismeréséről is szóltak. Az ünnepségeken átadták az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem hallgatói önkormányzatának elismeréseit, a Fábián hallgatói díjat, a fél év oktatója díjat, valamint a Jászberényi Kampusz főigazgatói elismerő okleveleit azoknak az oktatóknak, munkatársaknak és hallgatóknak, akik kiemelkedő szakmai munkájukkal, közösségi szerepvállalásukkal és példamutató hozzáállásukkal gazdagították az egyetem életét. Nem oktatói dolgozói díjban részesült Cigány Zoltán, a Zirzen Janka kollégium portása, hallgató a hallgatókért díjat kapott Bató Dávid Kornél, végzős programtervező informatikus hallgató, Fábián hallgatói díjat vehetett át, Gulyás Dóra, végzős óvodapedagógus hallgató, a fél év oktatói díját pedig dr. Molnár Marietta kapta. Főigazgatói elismerő oklevelet kapott dr. Szaszkó Rita egyetemi docens, Majorné Csikós Márta oktatási csoportvezető, Fenyvesi Olga könyvtáros, professzor dr. Ronkai Ferenc György intézetigazgató egyetemi tanár, Petőni Víg Katalin oktató, Sárközi Éva Zsuzsanna könyvtáros és Versegi Erzsébet, a Zirzen Janka kollégium portása. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Jászberényi kampuszának diploma átadó ünnepségeinek meghitt hangulatát a Palotási János Zeneiskola növendékeinek, valamint a Lehel Vezér Gimnázium végzős diákjának előadásai, továbbá dr. Réz Lóránt orgonajátéka emelte, amelyek méltó zenei keretet biztosítottak az eseménynek. A változó mennyiségű felhőzet mellett hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap, majd a nyugati, északnyugati irányból fokozatosan csökken a felhőzet, egyre inkább a keleti országrészben fordulhat elő zápor, zivatar, amelyeket néhol felhőszakadás is kísérhet. Késő este 19 és 25 fok valószínű. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A térségben autózóknak több helyen is útfelújítási és közműépítési munkálatokra, valamint sávlezárásokra kell készülniük. Jászorsó, Szentgyörgyi és Tiszasúj között az összekötő úton útépítési munkálatok zajlanak a kezdő szakaszon. A munkavégzés miatt félpályás lezárás van érvényben, mindkét irányban korlátozásra számítanak az autósok. A 31-es főúton Nagykáta térségében közműépítési munkálatok folynak a 62-es kilométernél. Itt útszűkület mellett halad a forgalom mindkét irányban. Útépítés zajlik a 31-12-es út Monor és Nápiószele közötti szakaszán, a 40-es és a 42-es kilométer szelvények között. A munkálatok mindkét irányt érintik. A 31-15-ös Nagykáta Albertésre összekötő úton Tápióbicske és Tápió-Szentmárton között a 4-es és 6-os kilométer szelvények között kábel közműépítés munkákat végeznek. Mindkét irányban útszűkületre és korlátozásra kell készülni az erre közlekedőknek. Jó utat kívánok mindenkinek, vigyázzanak magukra és autós társaikra is.
1: 97.7 Trio FM, a Jászság Rádiója.

Dél lesz hamarosan, már a részemről itt a búcsú. Köszönöm, hogy velem rádióztak. Holnap reggel 7-kor folytatjuk. Érkezem majd a pénteki napindítónkkal. További szép napot kívánok mindenkinek, az ebédhez pedig jó étvágyat. Pálinkás Zsoltot hallották, köszönöm figyelmüket.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A pontos idő 12 óra. A pontos időjelzést a Bordás Óra Szalon támogatta, ahol a minőség és a pontosság együtt jár.
2: A QFM hírei.
3: Változékony idő lesz, heves orosz drón és rakéta támadás érte Kijevet éjszaka. Drogterjesztő bűnbandát számoltak fel Tatán és környékén. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. 8 nappal a venezuelai földrengés után élve mentettek ki egy 43 éves férfit a romok alól. A biztonsági őrre egy beomlott őrbódé alatt találtak rá nemzetközi mentőcsapatok. A 7,2-es

0: A Biokémiai Intézet, egy szálloda és több családi ház is. Több ember a romok alatt rekedt, így a halottak és a sebesültek száma még nem végleges. Közben az ukrán légierő is támadta Oroszországot. A határmenti belgorodi területen egy ember meghalt egy dróncsapásban. Az éjszakai támadások miatt a lengyel hadsereg elővigyázatosságból harci repülőgépeket is riasztott. Kikapcsolták a kórházi kamerák arcfelismerő funkcióját, jelentette be az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt szerint a kamerák ezentúl kizárólag biztonsági és eseményfigyelési célokat szolgálnak. A miniszter azt is közölte, hogy a sajtó szabadabban tudósíthat a kórházakból, az egészségügyi dolgozók pedig új szabályok alapján nyilatkozhatnak. Emellett utasította az Országos Kórházi Főigazgatóság frissen kinevezett igazgatóját, Tóth Árpádot, a kórházak működésének átláthatóbbá tételére. Veszélybe került a javítóintézetek működése, nincs elegendő szakember az alapvető ellátáshoz. Erre hívta fel a figyelmet a pedagógusok szakszervezete. A szervezet szerint gondot okoz, hogy a gyerekek körében megnőtt a szökések száma. A Gyermekjogi Civil Koalíció szerint a javítóintézeti nevelést a büntetés végrehajtás alól azonnal vissza kell helyezni a gyermekvédelem alá. Drogterjesztő bűnbandát számoltak fel Tatán és környékén. A rendőrség szerint a csoport kristályt árult, a szert veszélyes anyaggal hígították, és fiatalkorúakat is rászoktattak a kábítószerre. A dílerek a drogért cserébe lopott kerékpárokat, elektromos rollereket és más értéktárgyakat is elfogadtak. A fő gyanúsítottat, egy 55 éves helyi férfit őrizetbe vettek, két társa ellen szintén eljárás indult. Napközben a keleti ország részben lehetnek záporok, zivatarok. A Dunántúlon és északkeleten megerősödik, a zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. A hőmérséklet napközben általában 26-31, késő este 21-27 fok között alakul.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en, a Jassák kedvenceivel. Ez a Delelő, 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifis, hűtő-fűtő, Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás mostantól csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
3: Ez volt a reklám.
4: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
5: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Kisnőmetné Király Éva. Jászberény város önkormányzata megkezdte a város közlekedési rendszerének és forgalmi rendjének felülvizsgálatát, tudatta közösségi oldalán a város polgármestere. Mint Budai Lóránt írta, a tanulmány készítése során fontosnak tartják a lakosság véleményének megismerését, így egy kérdőív kitöltésével bárki kifejezheti álláspontját a városi közlekedésről. A véleményeket július 31-ig várják. A kérdőív megtalálható Jászberény hivatalos honlapján a www.jászberény.hu oldalon. Az elmúlt 3-4 napban annyi víz fogyott, mint amennyit általában a legforróbb júliusi-augusztusi időszakokban tapasztalhatunk, áll a Tiszamentén regionális vízművek ZRT felhívásában. A vízművek szerint június 30-án már elértük a nyári vízfogyasztás csúcsát, a lakosok átlag 35%-kal több vizet használnak az éves hétvégi átlagfogyasztáshoz képest, de van, ahol ennek a dupláját locsolják el, bár a kertet is locsolni kell, hiszen anélkül oda a veteményes, és akinek nincs otthon furt kutya, az többnyire vezetékes vízből oldja meg. A Tiszamenti regionális vízművek azonban figyelmeztet, amin lehet, most inkább spóroljunk. A fogyasztási adatok alapján ugyanis egyértelmű, hogy a tartós hőség jelentősen megterheli a rendszert. A vízmű szakemberei szerint egyelőre nincs sok pánikra, a térség vízellátása biztonságos, a kutak megfelelően működnek. Mint írták, egy átlagos 5 köbméter kerti medence feltöltése nagyjából 15 napnyi átlagos háztartási vízfogyasztásnak felel meg, míg egyetlen óra slagos locsolással akár 1000 liter ivóvíz is elfolyhat. Ez utóbbi 2000 darab fél literes palackos víznek felel meg, ami egy ember teljes másfél heti vízfogyasztását jelenti, és ezt a mennyiséget locsoljuk el 60 perc alatt. A TRV ezért arra kéri a lakosságot, hogy különösen a késő délután és az esti órákban lehetőség szerint továbbra is halasszák el az ivóvízzel történő automosást, a medencetöltést és a nagy mennyiségű locsolást, ezekben az órákban jelentkezik ugyanis a legnagyobb terhelés a hálózaton. A napokban 7 új főispán nevezett ki Magyar Péter, a vidék és településfejlesztési miniszter javaslatára derült ki a Magyar Közlönyből. A Hevesvár megyei kormányhivatal vezetését Kovács Éva 60 korábbi jegyzője veszi át. A város polgármestere Horváth Rihárd közösségi oldalán gratulálta a vármegyei főispánnak. Mint írta, Kovács Éva aljegyzőként és jegyzőként is a törvényesség őre volt 60-ban. Azt kívánja, hogy a vármegyében is olyan lelkiismeretes és elkötelezett munkát végezzen, mint 60 városában. Budapesten tartották a Magyar Mérnöki Kamara fennállásának 30 éves jubileumi ünnepségét. A jeles évforduló alkalmából kitüntetések átadására is sor került. A kamara egyik díjazottjaként Fejes Lőrinc, a kötivízi kiskörei szakaszmérnökségének tavaly évvégén nyugdíjba vonul szakaszmérnöke a vízgazdálkodás és a vízépítés területén végzett életműért Signum Aqua díjat vehetett át. A szakaszmérnökség nyugalmazott vezetője a kitüntetést a kiskörei vízlépcső és a Közép-Tisza vízgazdálkodási létesítményének üzemeltetése és fenntartása terén végzett több évtizedes, kiemelkedő szakmai munkássága, a hazai árvízvédelemben és vízkár elhárításában vállalt meghatározó szerepe, a vízügyi felsőoktatásban és szakemberképzésben végzett áldozatos oktatói tevékenysége, valamint a magyar vízügyi szakma tudományos és közéleti fejlődését szolgáló elkötelezett munkája elismeréseként kapta. A változó mennyiségű felhőzet mellett hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap, majd a nyugati, északnyugati irányból fokozatosan csökken a felhőzet. Egyre inkább a keleti ország részben fordulhat elő zápor, zivatar, amelyeket néhol felhőszakadás is kísérhet. Késő este 19 és 25 fok valószínű. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Hirdessen a Jászság rádiójában! Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon. Így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
2: Volt a reklám. A Trio FM hírei.
3: Változékony idő lesz, Horváth P. András jogász lesz a közmédia átmeneti vezetője. Idén már több mint 800 halálos áldozatot követelt a Hőség Németországban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Az iskola kezdési támogatás célja, hogy minden gyermek megfelelő felszereléssel kezdhessen neki az új tanévnek, közölte a Szociális és Családügyi Miniszter. Kátai Német Vilmos közösségi oldalán azt írta, a hozzájárulás elsősorban az alacsony jövedelmű családokat, az egyedülálló szülőket, valamint a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermekeket nevelőket segíti. Magyar Péter miniszterelnök tegnap jelentette be, hogy 100 000 forintos iskola kezdési támogatásban részesül majd több százezer gyermek családja. A kormányfő mára ígért részletes tájékoztatást. Horváth P. András jogászt jelölte az Országgyűlés Művelődési Bizottsága a közmédia átmeneti vezetőjének. A Tisza frakció jelöltje ügyvédként dolgozik, saját ügyvédi irodája van. Közvetlen közmédiás tapasztalata nincsen. Feladata elsősorban a közmédia jogi és gazdasági átvilágításának, valamint átalakításának irányítása lesz. Az MTVA átmeneti vezetését a Duna Média szolgáltatóba való beolvadásig, július 26-áig látja el, teljes vezérigazgatói jogkörrel. Az összeolvadás után a Duna Média szolgáltató vezető

0: buddhista menetbe Tájföldön. 8 szerzetes meghalt, több mint 10 megsérült, közölte a rendőrség. A gyanúsított egy 11 éves kisfiú engedély nélkül ült volán mögé, majd elvesztette az uralmát a gépjármű felett. Az ünnepi menetben összesen 35 szerzetes és 5 világi buddhista vett részt. 5 szerzetes a helyszínen, 3 társuk a kórházban halt meg. Idén már több mint 800 halálos áldozatot követelt a hőség Németországban. A Robert Koch intézet az április 6-a és június 21-e közötti időszakot vizsgálta. A jelentésben hangsúlyozták, hogy míg egyes esetekben, mint a hőguta, a rendkívüli meleg közvetlenül okozhat halált, többnyire a hőség és a már meglévő betegségek együttesen vezetnek halálozáshoz. Napközben a keleti ország részben lehetnek záporok, zivatarok. A Dunántúlon és északkeleten megerősödik, a zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. A hőmérséklet napközben általában 26-31, késő este 21-27 fok között alakul.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en, a Jászság kedvenceivel. Ez a Delelő. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: megyek aludni.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Megjelent Benson Boone szerelmes balladája az elengedésről. Ez itt a The Time of My Life. Keresd a digitális zenei felületeken.

0: Pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja Önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
1: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődj önmárka kereskedésünkben.
2: Az önmárka kereskedése Zakar és Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
3: Ez volt a reklám.
4: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
5: Ünnepélyes oklevél átadó az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Jászberényi kampuszán. Közel 100 hektár éget le Tiszafürednél. Köszöntöm Önöket. A mikrofonnál Kisnőmetné Király Éva. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Jászberényi Kampusz 2 ünnepélyes oklevél átadó ünnepséget rendezett a Jászberényi Nagyboldogasszony Római Katolikus Templomban. A 2025-2026-os tanévben a kampusz képzésein összesen 230 hallgató szerzett diplomát, közülük 210 fő személyesen is részt vett az ünnepségeken, ahol családtagjaik, oktatóik és meghívott vendégeik körében vehették át oklevelüket. Az ünnepségeket a zászlók és az egyetemi vezetés ünnepélyes bevonulása, valamint a himnusz közös eléneklése nyitotta meg. A résztvevőket dr. Novák István rektorhelyettes köszöntötte, aki beszédében kiemelte a tudás, az elhivatottság és a közösség szerepét.
6: Reményik Sándornak van egy verse, ahol két fontos épületet nevez meg, a templomot és az iskolát, és azt mondja, hogy ezt a kettőt soha ne hagyjuk. Addig, amíg az embernek van kapcsolata a transzcendenssel, amíg vannak templomok, amíg van a léleknek élete, addig van a közösségnek is reménye. És amíg vannak iskolák, egyetemek, és amíg fontos a tudás és értékes kincs, addig mindig van remény, hogy az emberiség tovább folytatja a teremtésnek és vagy evolúciónak a művét, és nem pedig egy visszafejlődés történik. Ez a világ is olyan, hogy nem kell, hogy mindenkinek diplomája legyen. Diploma nélkül is lehet nagyon értékes, szép emberi életet élni, hogy más úton, módon, autodidakta módon tanulja az életet, és lesz sikeres vállalkozó, politikus, vagy éppenséggel gazdasági szakember. És ez így is van rendjén. De azért, ha van egy diploma a kezünkben, akkor az egyfajta igazolása annak, hogy valamihez értünk. Értünk a programtervezéshez, értünk a csecsemő és kisgyermekneveléshez, értünk a pedagógiának valamilyen területéhez, gyógypedagógiához például, és ezt el kell ismerni, hiszen nem egy egyszerű dolog megszerezni a diplomát. Ilyenkor azt kell először is látnunk, hogy ez egy papír, amit bekötöttünk ilyen szép barna borítóba. De emögött ott vannak vizsgák, ott vannak beadandó feladatok, azok a gyakorlatok, amelyeket el kellett végezni, és természetesen ott van az a sok munkaenergia, amelynek a segítségével jutottak el ide, hogy ma diplomát vehessenek át.
5: Dr. Novák István rektor helyettes beszédében külön szólt az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Jászberényi kampuszán levelező tagozaton, munka mellett diplomát szerzett végzősökhöz, és sok sikert kívánt minden végzett hallgatónak szakmai pályájukhoz.
6: Elsősorban a levelező tagozatos hallgatóink munka mellett, sokszor családi kötelezettségek mellett jöttek az egyetem kampuszára tanulni. De a nappal is hallgató között is többen vannak, akik kénytelenek voltak dolgozni tanulmányaik mellett, mert nem engedhették meg maguknak, hogy szüleik vagy más valaki támogassa a tanulmányaikat. Ilyenkor még inkább elismerésre méltó a diploma, és ezúton mondok Önök nevében is hálás köszönetet családtagjaiknak, akik elviselték azt, hogy a család élet és a munka mellett még tanulmányokat is folytatnak.
5: A diplomátadók hagyományosan nem csak az oklevelek átvételéről, hanem az egyetemi közösség kiemelkedő tagjainak elismeréséről is szóltak. Az ünnepségeken átadták az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem hallgatói önkormányzatának elismeréseit, a Fábián hallgatói díjat, a fél év oktatója díjat, valamint a Jászberényi Kampusz főigazgatói elismerő okleveleit azoknak az oktatóknak, munkatársaknak és hallgatóknak, akik kiemelkedő szakmai munkájukkal közösségi szerepvállalásukkal és példamutató hozzáállásukkal gazdagították az egyetem életét. Nem oktatói dolgozói díjban részesült Cigány Zoltán, a Zirzen Janka kollégium portása, hallgató a hallgatókérdíjat kapott Bató Dávid Kornél, végzős programtervező informatikus hallgató, Fábián hallgatói díjat vehetett át, Gulyás Dóra, végzős óvodapedagógus hallgató, a fél év oktatói díját pedig dr. Molnár Marietta kapta. Főigazgatói elismerő oklevelet kapott dr. Szaszkó Rita egyetemi docens, Majorné Csikós Márta oktatási csoportvezető, Fenyvesi Olga könyvtáros, professzor dr. Ronkai Ferenc György intézetigazgató egyetemi tanár, Petőni Víg Katalin oktató, Sárközi Iva Zsuzsanna könyvtáros és Versegi Erzsébet, a Zirzen Janka kollégium portása. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Jászberényi kampuszának diploma átadó ünnepségeinek meghitt hangulatát, a Palotási János Zeneiskola növendékeinek, valamint a Lehel Vezér Gimnázium végzős diákjának előadásai, továbbá dr. Réz Lóránt orgonajátéka emelte, amelyek méltó zenei keretet biztosítottak az eseménynek. Összesen 96 hektáron égett füves cserjés terület, illetve nádas tiszafüred külterületén. A lángok egy szarvasmarha telepet, egy nyári lakot és további nádasokat veszélyeztettek. A tiszafüredi, a karcagi, a mezőkövesdi, a füzesabonyi, az egri, a hevesi, a püspökladányi, a tiszaújvárosi és a hajdúszoboszlói hivatásos, az egyeki önkormányzati, valamint a tiszabábolnai és a szomolyai önkéntes tűzoltók összesen 17 gépjárművel érkeztek a helyszínre. Az egységek a Jász-Nagykunszolnok vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása alatt összesen 15 vízsugárral és 10 puttonyfecskendővel, valamint kézi szerszámokkal avatkoztak be. Munkájukat a katasztrófavédelem, valamint a területileg illetékes nemzeti park által biztosított drónok támogatták. A kárhelyszínen összesen 5 vízszállító jármű biztosította az oltóvizet. A tűzoltóknak sikerült megvédeni az épületeket is a tűztől. A változó mennyiségű felhőzet mellett hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap, majd a nyugati, északnyugati irányból fokozatosan csökken a felhőzet, egyre inkább a keleti ország részben fordulhat elő zápor, zivatar, amelyeket néhol felhőszakadás is kísérhet. Késő este 19 és 25 fok valószínű. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Építkezés előtt áll, vagy nyílászárói elavultak, vagy zavarja az utcai zaj? Ne habozzon, cserélje ablakait korszerűbbre a Jász Ablak Kft-vel! Látogasson el Jászberény, Kossuth Lajos út 65-en A szám alatt található bemutató termünkbe. Keresse kollégáinkat és kérjen ingyenes felmérést, szaktanácsadást! Tervezzük meg együtt nyílászáró cseréjét! Bővebb információk www.jászablak.hu.
3: Ez volt a reklám!
4: A Trio FM hírei!
5: 100 000 forintos iskolakezdési támogatást kapnak a rászorulók, kikapcsolták a kórházi kamerák arcfelismerő funkcióját. Keleten lehetnek

0: 15 éven felüli diákok is, akik a dobbantó programban vagy műhelyiskolai képzésben vesznek részt. Az első 50 ezer forintot augusztus 24-éig utalják. A második részletet novemberben utalvány formájában kapják meg a jogosultak, közölte a kormányfő és hozzátette, a támogatás adómentes és nem vonható végrehajtás alá. A közmédiának a magyar embereket kell szolgálnia. Ezt a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter közölte Facebook oldalán, annak kapcsán, hogy az Országgyűlés Művelődési Bizottsága kinevezte a közmédia ideiglenes szakmai vezetőjét, Horváth Andrást. Tar Zoltán azt írta, az átalakítás célja, hogy a közmédia 16 év után újra visszakerüljön eredeti szerepkörébe, a nyilvánosság szolgálatába. Hangsúlyozta, az ideiglenes vezetés feladata a közmédia működésének átvilágítása és racionalizálása, a propaganda megszüntetése és egy hiteles, függetlenül és objektívan tájékoztató médium kialakítása. Kikapcsolták a kórházi kamerák arcfelismerő funkcióját, jelentette be az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt szerint a kamerák ezen túl kizárólag biztonsági és eseményfigyelési célokat szolgálnak. A miniszter azt is közölte, hogy a sajtó szabadabban tudósíthat a kórházakból, az egészségügyi dolgozók pedig új szabályok alapján nyilatkozhatnak. Emellett utasította az Országos Kórházi Főigazgatóság frissen kinevezett igazgatóját, Tóth Árpádot a kórházak működésének átláthatóbbá tételére. Két beteg meghalt és 34-en megsérültek egy észak-németországi kórház tűzben. A lángok hajnalban csaptak fel és a tetőszerkezetre is átterjedtek. A kórházban tartózkodókat sikerült kimenekíteni az épületből. Azt egyelőre nem tudták megmondani, hányan voltak, de az intézmény honlapja szerint a kórházban 160 beteg ágy van. Azt sem közölték, hogy a sérültek milyen állapotban vannak. Reggelre sikerült megfékezni a lángokat, a tragédia okát még vizsgálják a német hatóságok. Estig a keleti ország részben lehetnek záporok, zivatarok. Holnap sok napsütésre számíthatunk, de időnként megnövekszik a felhőzet, helyenként zápor, északkeleten zivatar előfordulhat. Éjszaka 15-21, napközben 27-32 fok valószínű.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Munkahelyen, útközben vagy otthon. Ez a délutáni műszak.

0: Trio FM. Melletted szól.
1: Foci Rádió a 97.7-en. Minden, ami labdarúgás. Összefoglaljuk a 2026-os labdarúgó világbajnokság eseményeit, érdekességeit, és sorra vesszük a következő mérkőzések időpontjait. Foci Rádió a Trio FM-en. A műsorszám támogatói: az NGS Union Kft., az Ön acélkereskedelmi és acélszerkezetgyártó partnere, a JASZ Wingate Kft., a lakossági és ipari kapuk szakértője, és Aranykanál étterem, ahol az ízek és az élmények találkoznak.
2: Friss sporthírek következnek a labdarúgó világbajnokságról, ahol újabb három csapattal bővült a nyolcad döntő mezőnye. A legutóbbi játéknapon az Egyesült Államok magabiztosan 2-0-ra győzte le Bosznia-Hercegovinát, ráadásul úgy, hogy a mérkőzés utolsó harmadában emberhátrányban játszottak. Anglia is sikerrel vette az akadályt a Kongói Demokratikus Köztársaság ellen korai hátrányból, Harry Kane duplájával fordítottak 2-1-re. A nap legnagyobb drámáját azonban Belgium produkált. A belgák a 85. percben még két gólos hátrányban voltak Szenegál ellen, de az utolsó percekben egyenlítettek, majd a hosszabbítás legvégén a 125. percben lőtt büntetővel 3-2-re megnyerték a találkozót. Ezzel eldőlt, hogy a nyolcad döntőben egy klasszikus párosítás ismétlődik meg. Belgium ugyanis az Egyesült Államokkal mérkőzik meg a folytatásban. Ma este 21 órakor egy európai rangadó következik, Spanyolország csap össze Ausztriával, ha pedig éjszaka is fennmaradnak, holnap hajnal 1 órakor Portugália és Horvátország mérkőzését kísérhetik figyelemmel, a holnap reggeli programot pedig Svájc és Algéria találkozója zárja, ez a meccs pedig hajnal 5 órakor kezdődik majd.
1: Foci Rádió a 97.7-en. Minden, ami labdarúgás. Összefoglaljuk a 2026-os labdarúgó világbajnokság eseményeit, érdekességeit, és sorra vesszük a következő mérkőzések időpontjait. Foci Rádió a Trio FM-en. A műsorszám támogatói: az NGS Union Kft., az Ön acélkereskedelmi és acélszerkezetgyártó partnere, a JASZ Wingate Kft., a lakossági és ipari kapuk szakértője, és Aranykanál étterem, ahol az ízek és az élmények találkoznak.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
1: Több mint 30%-kal nőtt a vízfogyasztás térségünkben. Jászberény közlekedési és forgalmi rendjéről a lakosság véleményét is kikéri az önkormányzat. Életműdíjjal tüntették ki a Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság szakaszmérnökét. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnemetnek Királyéva. Az elmúlt 3-4 napban annyi víz fogyott, mint amennyit általában a legforróbb júliusi-augusztusi időszakokban tapasztalhatunk, áll a Tiszamentén regionális vízművek ZRT felhívásában. A vízművek szerint június 30-án már elértük a nyári vízfogyasztás csúcsát, a lakosok átlag 35%-kal több vizet használnak az éves hétvégi átlagfogyasztáshoz képest, de van, ahol ennek a dupláját locsolják el, bár a kertet is locsolni kell, hiszen anélkül oda a veteményes, és akinek nincs otthon furt kutya, az több mennyire vezetékes vízből oldja meg. A Tiszamenti regionális vízművek azonban figyelmeztet, amin lehet most inkább spóroljuk. A fogyasztási adatok alapján ugyanis egyértelmű, hogy a tartós hőség jelentősen megterheli a rendszert. A vízmű szakemberei szerint egyelőre nincs sok pánikra, a térség vízellátása biztonságos, a kutak megfelelően működnek. Mint írták, egy átlagos 5 köbméter kerti medence feltöltése nagyjából 15 napnyi átlagos háztartási vízfogyasztásnak felel meg, míg egyetlen óra slagos locsolással akár 1000 liter ivóvíz is elfolyhat. Ez utóbbi 2000 darab fél literes palackos víznek felel meg, ami egy ember teljes másfél heti vízfogyasztását jelenti, és ezt a mennyiséget locsoljuk el 60 perc alatt. A TRV ezért arra kéri a lakosságot, hogy különösen a késő délután és az esti órákban lehetőség szerint továbbra is halasszák el az ivóvízzel történő automosást, a medencetöltést és a nagy mennyiségű locsolást, ezekben az órákban jelentkezik ugyanis a legnagyobb terhelés a hálózaton. Jászberény város önkormányzata megkezdte a város közlekedési rendszerének és forgalmi rendjének felülvizsgálatát, tudatta közösségi oldalán a város polgármestere. Mint Budai Lóránt írta, a tanulmány készítése során fontosnak tartják a lakosság véleményének megismerését, így egy kérdőív kitöltésével bárki kifejezheti álláspontját a városi közlekedésről. A véleményeket július 31-ig várják. A kérdőív megtalálható Jászberény hivatalos honlapján a www.jászberény.hu. oldalon. A napokban 7 új főispán nevezett ki Magyar Péter, a vidék és településfejlesztési miniszter javaslatára derült ki a Magyar Közlönyből. A Hevesvár megyei kormányhivatal vezetését Kovács Éva 60 korábbi jegyzője veszi át. A város polgármestere Horváth Rihárd közösségi oldalán gratulálta a vármegyei főispánnak. Mint írta, Kovács Éva aljegyzőként és jegyzőként is a törvényesség őre volt 60-ban. Azt kívánja, hogy a vármegyében is olyan lelkiismeretes és elkötelezett munkát végezzen, mint 60 városában. Budapesten tartották a Magyar Mérnöki Kamara fennállásának 30 éves jubileumi ünnepségét. A jeles évforduló alkalmából kitüntetések átadására is sor került. A kamara egyik díjazottjaként Fejes Lőrinc, a kötivízi kiskörei szakaszmérnökségének tavaly évvégén nyugdíjba vonul szakaszmérnöke, a vízgazdálkodás és a vízépítés területen végzett életműért Signum Aqua díjat vehetett át. A szakaszmérnökség nyugalmazott vezetője a kitüntetést, a kiskörei vízlépcső és a Közép-Tisza vízgazdálkodási létesítményének üzemeltetése és fenntartása terén végzett több évtizedes, kiemelkedő szakmai munkássága, a hazai árvízvédelemben és vízkár elhárításában vállalt meghatározó szerepe, a vízügyi felsőoktatásban és szakemberképzésben végzett áldozatos oktatói tevékenysége, valamint a magyar vízügyi szakma tudományos és közéleti fejlődését szolgáló elkötelezett munkája elismeréseként kapta. A változó mennyiségű felhőzet mellett hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap, majd a nyugati, északnyugati irányból fokozatosan csökken a felhőzet. Egyre inkább a keleti ország részben fordulhat elő zápor, zivatar, amelyeket néhol felhőszakadás is kísérhet. Késő este 19 és 25 fok valószínű. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

Free UFM. Mellette szól. Yeah.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: frissautó.hu.
3: Minden, ami az autódhoz kell.
2: Ápolás, karbantartás, trendi kellékek és
3: csajos cuccok.
2: Mindened az autód.
3: Akkor itt a helyed, mert nálunk minden van.
2: frissautó.hu. Itt vagy már.
3: Motorosoknak is.
4: Ez volt a reklám.
5: A Trio FM hírei.
6: Jogsegélyszolgálat indult a roma közösségeknek. Késnek a vonatok a Budapest-Pozsony-Prága vonalon, keleten lehetnek záporok, zivatarok.

0: fejlesztési támogatást, jelentette be a miniszterelnök. A támogatás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben és emelt összegű családi pótlékban részesülőknek, a tartósan beteg vagy súlyos fogyatékossággal élő gyermekeknek, valamint az egyszülős családokban és a gyermekvédelmi gondoskodásban élőknek jár. Megkapják azon 15 éven felüli diákok is, akik a dobbantó programban vagy műhelyiskolai képzésben vesznek részt. Az első 50 000 forintot augusztus 24-ig utalják, a második részletet novemberben utalvány formájában kapják meg a jogosultak, közölte Magyar Péter. Az elmúlt három hét végén kiemelkedően sok közlekedési baleset történt, melyekben összesen 18-an haltak meg. A rendőrség országszerte elrendelte a nyári közlekedésbiztonsági protokollt. Ennek keretében augusztus végéig több rendőr lesz a legforgalmasabb útszakaszokon, balesetveszélyes csomópontoknál, valamint azokban az üdülő övezetekben, városokban, ahol a legtöbb emberre lehet számítani. Késnek a vonatok a Budapest-Pozsony-Prága vonalon, mert Pozsony és Érsekújvár között meghibásodott a felső vezeték, emiatt várhatóan este 6 óráig a Metropolitan Railjeteknek és az Eurocitynek kerülniük kell. Az utasoknak jelentősen megnövekedett menetidővel, esetenként rövidebb útvonalon közlekedő vonatokkal kell számolniuk, közölte a MÁV. Véget ért a harmadfokú hőségriasztás, megérkezett a lehűlés. Több vármegyében is jelentős károkat okoztak a tegnapi viharok. A legtöbbször megrongált épületek és úttestre dőlt fák miatt hívták a tűzoltókat. Pest vármegye több településén háztetőket bontott meg. Mosonmagyaróváron villanyvezetékeket és közlekedési lámpát tépett le az erős szél. Szombathelyen épületek alaksorát öntött el a víz. Zalai, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében a kidőlt fák okozták a legtöbb problémát. Estig a keleti ország részben lehetnek záporok, zivatarok, holnap sok napsütésre számíthatunk, de időnként megnövekszik a felhőzet, helyenként zápor, északkeleten zivatar előfordulhat, éjszaka 15-21, napközben 27-32 fok valószínű, a Balaton 25, a Velencei tó 24, a Tiszató 28 fokos.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Munkahelyen, útközben vagy otthon. Ez a délutáni műszak. Hear the clock ticking on the wall.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedésünkben.
3: Az önmárka kereskedése Zakar és Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
4: Fuvarozás, műszaki vizsga vagy diagnosztika? Az MVG Transz Jársági Műszaki Vizsga Centrum mindenben segít. Személyautó, tehergépjármű és motorkerékpár műszaki vizsgáztatás, teljes olaj- és olajszűrőcsere, komputeres diagnosztika, nemzetközi és belföldi áru szállítás, valamint túlméretes szállítás kül- és belföldre egyaránt. Szakértelem, gyors ügyintézés és kedvező árak. Várjuk Jászberényben az Alsó Muszáj 66 szám alatt a Boldogházi úton. Hívjon minket 30 399 6000. MVG Transz Jársági Műszaki Vizsgacentrum. Megbízhatóság, szakértelem, gördülékeny megoldások.
5: Ez volt a reklám.
6: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
7: Köszöntöm Önöket. A mikrofonnál Kisnemetnék Irányéva. Összesen 96 hektáron égett füves cserjés terület, illetve nádas tiszafüred külterületén. A lángok egy szarvas marha telepet, egy nyári lakot és további nádasokat veszélyeztettek. A tiszafüredi, a karcagi, a mezőkövesdi, a füzesabonyi, az egri, a hevesi, a püspökladányi, a tiszaújvárosi és a hajdúszoboszlói hivatásos, az egyeki önkormányzati, valamint a tiszabábolnai és a szomolyai önkéntes tűzoltók összesen 17 gépjárművel érkeztek a helyszínre. Az egységek a Jász-Nagykunszolnok vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása alatt összesen 15 vízsugárral és 10 puttonyfecskendővel, valamint kézi szerszámokkal avatkoztak be. Munkájukat a katasztrófavédelem, valamint a területileg illetékes nemzeti park által biztosított drónok támogatták. A kárhelyszínen összesen 5 vízszállító jármű biztosította az oltóvizet, a tűzoltóknak sikerült megvédeni az épület is a tűztől. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Jászberényi Kampusz két ünnepélyes oklevél átadó ünnepséget rendezett a Jászberényi Nagyboldogasszony római katolikus templomban. A 2025-2026-os tanévben a kampusz képzésein összesen 230 hallgató szerzett diplomát, közülük 210 fő személyesen is részt vett az ünnepségeken, ahol családtagjaik, oktatóik és meghívott vendégeik körében vehették át oklevelüket. Az ünnepségeket a zászlók és az egyetemi vezetés ünnepélyes bevonulása, valamint a himnusz közös eléneklése nyitotta meg. A résztvevőket dr. Novák István rektor helyettes köszöntötte, aki beszédében kiemelte a tudás, az elhivatottság és a közösség szerepét.
8: Reményik Sándornak van egy verse, ahol két fontos épületet nevez meg, a templomot és az iskolát, és azt mondja, hogy ezt a kettőt soha ne hagyjuk. Addig, amíg az embernek van kapcsolata a transzcendenssel, amíg vannak templomok, amíg van a léleknek élete, addig van a közösségnek is reménye. És amíg vannak iskolák, egyetemek, és amíg fontos a tudás és értékes kincs, addig mindig van remény, hogy az emberiség tovább folytatja a teremtésnek és vagy evolúciónak a művét, és nem pedig egy visszafejlődés történik. Ez a világ is olyan, hogy nem kell, hogy mindenkinek diplomája legyen. Diploma nélkül is lehet nagyon értékes, szép emberi életet élni, hogy más úton, módon, autodidakta módon tanulja az életet, és lesz sikeres vállalkozó, politikus, vagy éppenséggel gazdasági szakember. És ez így is van rendjén. De azért, ha van egy diploma a kezünkben, akkor az egyfajta igazolása annak, hogy valamihez értünk. Értünk a programtervezéshez, értünk a csecsemő és kisgyermekneveléshez, értünk a pedagógiának valamilyen területéhez, gyógypedagógiához például, és ezt el kell ismerni, hiszen nem egy egyszerű dolog megszerezni a diplomát. Ilyenkor azt kell először is látnunk, hogy ez egy papír, amit bekötöttünk ilyen szép barna borítóba. De mögött ott vannak vizsgák, ott vannak beadandó feladatok, azok a gyakorlatok, amelyeket el kellett végezni, és természetesen ott van az a sok munkaenergia, amelynek a segítségével jutottak el ide, hogy ma diplomát vehessenek át.
7: Dr. Novák István rektor helyettes beszédében külön szólt az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Jászberényi kampuszán levelező tagozaton, munka mellett diplomát szerzett végzősökhöz, és sok sikert kívánt minden végzett hallgatónak szakmai pályájukhoz.
8: Elsősorban a levelező tagozatos hallgatóink munka mellett, sokszor családi kötelezettségek mellett jöttek az egyetem kampuszára tanulni. De a nappalis hallgató között is többen vannak, akik kénytelenek voltak dolgozni tanulmányaik mellett, mert nem engedhették meg maguknak, hogy szüleik vagy más valaki támogassa tanulmányaikat. Ilyenkor még inkább elismerésre méltó a diploma, és ezúton mondok önök nevében is hálás köszönetet családtagjaiknak, akik elviselték azt, hogy a család élet és a munka mellett még tanulmányokat is folytatnak.
7: A diplomátadók hagyományosan nem csak azok levelek átvételéről, hanem az egyetemi közösség kiemelkedő tagjainak elismeréséről is szóltak. Az ünnepségeken átadták az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem hallgatói önkormányzatának elismeréseit, a Fábián hallgatói díjat, a fél év oktatója díjat, valamint a Jászberényi Kampusz főigazgatói elismerő okleveleit azoknak az oktatóknak, munkatársaknak és hallgatóknak, akik kiemelkedő szakmai munkájukkal, közösségi szerepvállalásukkal és példamutató hozzáállásukkal gazdagították az egyetem életét. Nem oktatói dolgozói díjban részesült Cigány Zoltán, a Zirzel Janka kollégium portása, hallgató a hallgatókért díjat kapott Bató Dávid Kornél, végzős programtervező informatikus hallgató, Fábián hallgatói díjat vehetett át Gulyás Dóra, végzős óvodapedagógus hallgató, a fél év oktatói díját pedig dr. Molnár Marietta kapta. Főigazgatói elismerő oklevelet kapott dr. Szaszkó Rita egyetemi docens, Majorné Csikós Márta oktatási csoportvezető, Fenyvesi Olga könyvtáros, professzor dr. Ronkai Ferenc György intézetigazgató egyetemi tanár, Petőné Víg Katalin oktató, Sárközi Éva Zsuzsanna könyvtáros és Versegi Erzsébet, a Zirzel Janka kollégium portása. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Jászberényi kampuszának diploma átadó ünnepségeinek meghitt hangulatát a Palotási János Zeneiskola növendékeinek, valamint a Leelvezér Gimnázium végzős diákjának előadásai, továbbá dr. Réz Lóránt orgonajátéka emelte, amelyek méltó zenei keretet biztosítottak az eseménynek. A változó mennyiségű felhőzet mellett hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap, majd a nyugati, északnyugati irányból fokozatosan csökken a felhőzet. Egyre inkább a keleti ország részben fordulhat elő zápor, zivatar, amelyeket néhol felhőszakadás is kísérhet. Késő este 19 és 25 fok valószínű. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Újabb rendkívüli parlamenti ülés jön, szigorú ellenőrzésekbe kezdett a rendőrség, keleten lehetnek záporok, zivatarok. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Újabb rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett a miniszterelnökséget vezető miniszter jövő hétfőre és kedre, értesült a Telex. Ruf Bálint indítványa szerint a képviselők hét előterjesztésről tárgyalnának, köztük a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének felfüggesztéséről, az ügynök akták nyilvánosságát előkészítő törvényjavaslatról, a mezőgazdasági termelést érintő természeti kockázatok kezeléséről és a közösségi közlekedés versenyképességének és hatékonyságának javításával összefüggő intézkedésekről. Az iskolakezdési támogatás célja, hogy minden gyermek megfelelő felszereléssel kezdhessen neki az új tanévnek, közölte a szociális és családügyi miniszter. Kátai Német Vilmos hangsúlyozta, hogy a hozzájárulás elsősorban az alacsony jövedelmű családokat, az egyedülálló szülőket, valamint a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermekeket nevelőket segíti. Várhatóan mintegy 400 000 gyermek családja kap 100 000 forintot. Jogsegély és információs szolgálatot indított a Magyarország Romák Országos Önkormányzata. A szolgálat célja, hogy a roma emberek és közösségek ne maradjanak egyedül akkor sem, amikor diszkrimináció, méltánytalanság vagy jogsérelem éri őket. A regionális irodák elsőként Budapesten, Miskolcon és Pécsen kezdik meg működésüket. Jövő januártól pedig a tervek szerint minden megyében lesz ilyen iroda. A kormány a vármegyék helyett, ismét a megye, a főispánok helyett pedig a kormány megbízott elnevezés használatát javasolja, közölte Magyar Péter miniszterelnök. Az országgyűlés 4 évvel ezelőtt az alaptörvény 11. módosításával vezette be a most megszüntetti tervezett elnevezéseket. Az elmúlt 3 hétvégén kiemelkedően sok közlekedési baleset történt, melyekben összesen 18-an haltak meg. A rendőrség országszerte elrendelte a nyári közlekedésbiztonsági protokollt. Ennek keretében augusztus végéig több rendőr lesz a legforgalmasabb útszakaszokon, balesetveszélyes csomópontoknál, valamint azokban az üdülő övezetekben, városokban, ahol a legtöbb emberre lehet számítani. Kisgyerek hajtott bele a szülei teherautójával egy buddhista menetbe Tájföldön. 8 szerzetes meghalt, több mint 10 megsérült. A 11 éves fiú engedély nélkül ült a volán mögé, majd elvesztette az uralmat a gépjármű fölött. Az ünnepi menetben összesen 35 szerzetes és 5 világi buddhista vett részt. Estig a keleti ország részben lehetnek záporok, zivatarok. Holnap sok napsütésre számíthatunk, de időnként megdövekszik a felhőzet, helyenként zápor, északkeleten zivatar előfordulhat. Éjszaka 15-21, napközben 27-32 fok valószínű, a Balaton 25, a Velencei tó 24, a Tisza tó 28 fokos.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Munkahelyen, útközben vagy otthon. Ez a délutáni műszak.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Alattyán idén-nyáron is hangos lesz. Július 10-én és 11-én újra itt a Giron the Fest, az alattyáni focipályán. Két nap, két színpad és a legnagyobb nevek várnak rá. Fellép Nagy Bogi, K. Kevin, Pixa, Kuno Mario, VG, Vini, Pure Beat, valamint a legendás Kisgrófó, Bódi Guszti és Margó. Ne maradj le a nyár legnagyobb buliáról. Szerezd be a belépődet a girondefest.hu oldalon, vagy személyesen a piactéri Szatócs parfümben.
3: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedésünkben.
4: Az önmárka kereskedése Zakar és Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
5: Ez volt a reklám.
6: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
7: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Kisnémetné Király Éva. Jászberény város önkormányzata megkezdte a város közlekedési rendszerének és forgalmi rendjének felülvizsgálatát, tudatta közösségi oldalán a város polgármestere. Mint Budai Lóránt írta, a tanulmány készítése során fontosnak tartják a lakosság véleményének megismerését, így egy kérdőív kitöltésével bárki kifejezheti álláspontját a városi közlekedésről. A véleményeket július 31-ig várják. A kérdőív megtalálható Jászberény hivatalos honlapján a www.jászberény.hu. oldalon. Az elmúlt 3-4 napban annyi víz fogyott, mint amennyit általában a legforróbb júliusi-augusztusi időszakokban tapasztalhatunk, áll a Tiszamentén regionális vízművek ZRT felhívásában. A vízművek szerint június 30-án már elértük a nyári vízfogyasztás csúcsát, a lakosok átlag 35%-kal több vizet használnak az éves hétvégi átlagfogyasztáshoz képest, de van, ahol ennek a dupláját locsolják el, bár a kertet is locsolni kell, hiszen anélkül oda a vetemény, és akinek nincs otthon furtkútja, az többnyire vezetékes vízből oldja meg. A Tiszamenti regionális vízművek azonban figyelmeztet. Amin lehet, most inkább spóroljuk. A fogyasztási adatok alapján ugyanis egyértelmű, hogy a tartós hőség jelentősen megterheli a rendszert. A vízmű szakemberei szerint egyelőre nincs sok pánikra, a térség vízellátása biztonságos, a kutak megfelelően működnek. Mint írták, egy átlagos 5 köbméter kerti medence feltöltése nagyjából 15 napnyi átlagos háztartási vízfogyasztásnak felel meg, még egyetlen óra slagos locsolással akár 1000 liter ivóvíz is elfolyhat. Ez utóbbi 2000 darab fél literes palackos víznek felel meg, ami egy ember teljes másfél heti vízfogyasztását jelenti, és ezt a mennyiséget locsoljuk el 60 perc alatt. A TRV ezért arra kéri a lakosságot, hogy különösen a késő délután és az esti órákban lehetőség szerint továbbra is halasszák el az ivóvízzel történő automosást, a medencetöltést és a nagy mennyiségű locsolást, ezekben az órákban jelentkezik ugyanis a legnagyobb terhelés a hálózaton. A napokban 7 új főispán nevezett ki Magyar Péter, a vidék és településfejlesztési miniszter javaslatára derült ki a Magyar Közlönyből. A Hevesvár megyei kormányhivatal vezetését Kovács Éva 60 korábbi jegyzője veszi át. A város polgármestere Horváth Rihárd közösségi oldalán gratulálta a vármegyei főispánnak. Mint írta, Kovács Éva aljegyzőként és jegyzőként is a törvényesség őre volt 60-ban. Azt kívánja, hogy a vármegyében is olyan lelkiismeretes és elkötelezett munkát végezzen, mint 60 városában. Budapesten tartották a Magyar Mérnöki Kamara fennállásának 30 éves jubileumi ünnepségét. A jeles évforduló alkalmából kitüntetések átadására is sor került. A kamara egyik díjazottjaként Fejes Lőrinc, a Kötivízi Kiskörei szakaszmérnökségének tavaly évvégén nyugdíjba vonult szakaszmérnöke, a vízgazdálkodás és a vízépítés területén végzett életműért Signum Aqua díjat vehetett át. A szakaszmérnökség nyugalmazott vezetője a kitüntetést, a Kiskörei vízlépcső és a Közép-Tisza vízgazdálkodási létesítményének üzemeltetése és fenntartása terén végzett több évtizedes, kiemelkedő szakmai munkássága, a hazai árvízvédelemben és vízkár elhárításában vállalt meghatározó szerepe, a vízügyi felsőoktatásban és szakemberképzésben végzett áldozatos oktatói tevékenysége, valamint a magyar vízügyi szakma tudományos és közéleti fejlődését szolgáló elkötelezett munkája elismeréseként kapta. A változó mennyiségű felhőzet mellett hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap, majd a nyugati, északnyugati irányból fokozatosan csökken a felhőzet, egyre inkább a keleti ország részben fordulhat elő zápor, zivatar, amelyeket néhol felhőszakadás is kísérhet. Késő este 19 és 25 fok valószínű. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifis, hűtő-fűtő, gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás mostantól csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
3: Ez volt a reklám.
4: A Trio FM hírei.
5: Újabb szigorítások jöhetnek az alaptörvényben, megszűnhet a miniszteri jogkör az akkugyáraknál. Riasztást adtak ki több megyére, zivatarok miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. A kormány megtárgyalta az alaptörvény 17. módosításához érkezett társadalmi és szakértői észrevételeket. A nagy többség szigorítást kér. Magyar Péter példaként említette a képviselői mandátumok korlátozásának kiterjesztését más pozíciókra, vagy 12 évről 8 évre rövidítését. A végleges változat még a héten, vagy legkésőbb a jövő hét elején kerül az országgyűlés elé, közölte a kormányfő. Ebben a javaslatban szerepel majd az is, hogy az alkotmánybírákat 6 évre választják a mostani 12 helyett, és visszanevezik a vármegyéket megyékre. A főispánok pedig kormány megbízottak lesznek, tette hozzá a miniszterelnök. Társadalmi egyeztetést kezdeményez a kormány az elektromos és elektronikai berendezések biztonságáról. Ezt a kormány szóvivői tájékoztatón jelentette be Köböl Anita. A szabályozás célja, hogy a legújabb uniós irányelveket átültesse a hazai jogrendszerbe. A tervezet pontosítja, hogy bizonyos ipari és elektronikai berendezéseknél hogyan alkalmazhatnak veszélyes anyagokat. Ez egyes termékeknél mentességet, másoknál szigorítást jelentene. Csaknem 870 milliárd forint hazahozatala és helyreállítási terv energetikai vállalásainak megvalósítása válik lehetővé 4 energetikai törvény módosításával, jelentette be Magyar Éva a kormány szóvivő. Az intézkedések elősegítik a szélenergia elterjedését, ami növeli az ország energiafüggetlenségét. Ennek része például az is, hogy a szélerőművek magasságát a jelenlegi 130-ról 199 méterre növelik. A kormány megszüntetné az akkumulátor újrafeldolgozó üzemek helyszínének kijelölésére vonatkozó miniszteri jogkört, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. A kabinet szerint az akkumulátoripari beruházások engedélyezéséhez egyedi miniszteri döntések helyett átlátható és objektív hatósági eljárásokra van szükség. Korábban Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter, a debreceni akkugyárral kapcsolatos környezetszennyezési ügyre utalva közölte, azok az üzemek, amelyek veszélyeztetik az emberek egészségét és semmibe veszik a magyar törvényeket, bezárásra és Európa legszigorúbb környezetvédelmi bírságára számíthatnak. Estig a keleti országrészben lehetnek záporok, zivatarok, helyenként felhőszakadás is előfordulhat. Több tutatjárásra riasztást adtak ki. Holnap sok napsütésre számíthatunk, de időnként megnövekszik a felhőzet. Helyenként a zápor, északkeleten zivatar előfordulhat. Éjszaka 15-21, napközben 27-32 fok valószínű. A Balaton 25, a Belencei-tó 24, a Tisza-tó 28 fokos.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Hirdessen a Jászság rádiójában! Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon. Így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
2: Ez volt a reklám.
3: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
4: Ünnepélyes oklevél átadó az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Jászberényi kampuszán. Közel 100 hektár égett le Tiszafürednél. Köszöntöm Önöket. A mikrofonnál Kisnőmetné Király Éva. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Jászberényi Kampusz két ünnepélyes oklevél átadó ünnepséget rendezett a Jászberényi Nagyboldogasszony római katolikus templomban. A 2025-2026-os tanévben a kampusz képzésein összesen 230 hallgató szerzett diplomát, közülük 210 fő személyesen is részt vett az ünnepségeken, ahol családtagjaik, oktatóik és meghívott vendégeik körében vehették át oklevelüket. Az ünnepségeket a zászlók és az egyetemi vezetés ünnepélyes bevonulása, valamint a himnusz közös eléneklése nyitotta meg. A résztvevőket dr. Novák István rektorhelyettes köszöntötte, aki beszédében kiemelte a tudás, az elhivatottság és a közösség szerepét.
5: Reményik Sándornak van egy verse, ahol két fontos épületet nevez meg, a templomot és az iskolát, és azt mondja, hogy ezt a kettőt soha ne hagyjuk. Addig, amíg az embernek van kapcsolata a transzcendenssel, amíg vannak templomok, amíg van a léleknek élete, addig van a közösségnek is reménye. És amíg vannak iskolák, egyetemek, és amíg fontos a tudás és értékes kincs, addig mindig van remény, hogy az emberiség tovább folytatja a teremtésnek és vagy evolúciónak a művét, és nem pedig egy visszafejlődés történik. Ez a világ is olyan, hogy nem kell, hogy mindenkinek diplomája legyen. Diploma nélkül is lehet nagyon értékes, szép emberi életet élni, hogy más úton, módon, autodidakta módon tanulja az életet, és lesz sikeres vállalkozó, politikus, vagy éppenséggel gazdasági szakember. És ez így is van rendjén. De azért, ha van egy diploma a kezünkben, akkor az egyfajta igazolása annak, hogy valamihez értünk. Értünk a programtervezéshez, értünk a csecsemő és kisgyermekneveléshez, értünk a pedagógiának valamilyen területéhez, gyógypedagógiához például, és ezt el kell ismerni, hiszen nem egy egyszerű dolog megszerezni a diplomát. Ilyenkor azt kell először is látnunk, hogy ez egy papír, amit bekötöttünk ilyen szép barna borítóba. De mögött ott vannak vizsgák, ott vannak beadandó feladatok, azok a gyakorlatok, amelyeket el kellett végezni, és természetesen ott van az a sok munkaenergia, amelynek a segítségével jutottak el ide, hogy ma diplomát vehessenek át.
4: Dr. Novák István rektor helyettes beszédében külön szólt az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Jászberényi kampuszán levelező tagozaton, munka mellett diplomát szerzett végzősökhöz, és sok sikert kívánt minden végzett hallgatónak szakmai pályájukhoz.
5: Elsősorban a levelező tagozatos hallgatóink munka mellett, sokszor családi kötelezettségek mellett jöttek az egyetem kampuszára tanulni. De a nappal is hallgató között is többen vannak, akik kénytelenek voltak dolgozni tanulmányaik mellett, mert nem engedhették meg maguknak, hogy szüleik vagy más valaki támogassa tanulmányaikat. Ilyenkor még inkább elismerésre méltó a diploma, és ezúton mondok Önök nevében is hálás köszönetet családtagjaiknak, akik elviselték azt, hogy a család élet és a munka mellett még tanulmányokat is folytatnak.
4: A diplomátadók hagyományosan nem csak az oklevelek átvételéről, hanem az egyetemi közösség kiemelkedő tagjainak elismeréséről is szóltak. Az ünnepségeken átadták az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem hallgatói önkormányzatának elismeréseit, a Fábián hallgatói díjat, a fél év oktatója díjat, valamint a Jászberényi Kampusz főigazgatói elismerő okleveleit azoknak az oktatóknak, munkatársaknak és hallgatóknak, akik kiemelkedő szakmai munkájukkal, közösségi szerepvállalásokkal tudásukkal és példamutató hozzáállásukkal gazdagították az egyetem életét. Nem oktatói dolgozói díjban részesült Cigány Zoltán, a Zirzen Janka kollégium portása, hallgató a hallgatókérdíjat kapott Bató Dávid Kornél, végzős programtervező informatikus hallgató, Fábián hallgatói díjat vehetett át, Gulyás Dóra, végzős óvodapedagógus hallgató, a fél év oktatói díját pedig dr. Molnár Marietta kapta. Főigazgatói elismerő oklevelet kapott dr. Szaszkó Rita egyetemi docens, Majorné Csikós Márta oktatási csoportvezető, Fenyvesi Olga könyvtáros, professzor dr. Ronkai Ferenc György intézetigazgató egyetemi tanár, Petőné Víg Katalin oktató, Sárközi Éva Zsuzsanna könyvtáros és Versegi Erzsébet, a Zirzen Janka kollégium portása. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Jászberényi kampuszának diploma átadó ünnepségeinek meghitt hangulatát, a Palotási János Zeneiskola növendékeinek, valamint a Leel Vezér Gimnázium végzős diákjának előadásai, továbbá dr. Réz Lóránt orgonajátéka emelte, amelyek méltó zenei keretet biztosítottak az eseménynek. Összesen 96 hektáron égett füves cserjés terület, illetve nádas tiszafüred külterületén. A lángok egy szarvas marha telepet, egy nyári lakot és további nádasokat veszélyeztettek. A tiszafüredi, a karcagi, a mezőkövesdi, a füzesabonyi, az egri, a hevesi, a püspökladányi, a tiszaújvárosi és a hajdúszoboszlói hivatásos, az egyeki önkormányzati, valamint a tiszabábolnai és a szomolyai önkéntes tűzoltók összesen 17 gépjárművel érkeztek a helyszínre. Az egységek a Jász-Nagykunszolnok vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása alatt összesen 15 vízsugárral és 10 puttonyfecskendővel, valamint kézi szerszámokkal avatkoztak be. Munkájukat a katasztrófavédelem, valamint a területileg illetékes nemzeti park által biztosított drónok támogatták. A kár helyszínen összesen 5 vízszállító jármű biztosította az oltóvizet. A tűzoltóknak sikerült megvédeni az épületeket is a tűztől. A változó mennyiségű felhőzet mellett hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap, majd a nyugati, északnyugati irányból fokozatosan csökken a felhőzet, egyre inkább a keleti ország részben fordulhat elő zápor, zivatar, amelyeket néhol felhőszakadás is kísérhet. Késő este 19 és 25 fok valószínű. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Trio FM.
1: Ez a Trio FM.
0: Trio FM. Melletted szól.
2: Foci Rádió a 97.7-en. Minden, ami labdarúgás. Összefoglaljuk a 2026-os labdarúgó világbajnokság eseményeit, érdekességeit, és sorra vesszük a következő mérkőzések időpontjait. Foci Rádió a Trio FM-en. A műsorszám támogatói: az NGS Union Kft., az Ön acélkereskedelmi és acélszerkezet gyártó partnere, a JASZ Wingate Kft., a lakossági és ipari kapuk szakértője, és Aranykanál étterem, ahol az ízek és az élmények találkoznak.
3: Friss sporthírek következnek a labdarúgó világbajnokságról, ahol újabb három csapattal bővült a nyolcad döntő mezőnye. A legutóbbi játéknapon az Egyesült Államok magabiztosan 2-0-ra győzte le Bosznia-Hercegovinát, ráadásul úgy, hogy a mérkőzés utolsó harmadában emberhátrányban játszottak. Anglia is sikerre vette az akadályt a Kongói Demokratikus Köztársaság ellen korai hátrányból, Harry Kane duplájával fordította 2-1-re. A nap legnagyobb drámáját azonban Belgium produkálta. A belgák a 85. percben még két gólos hátrányban voltak Szenegál ellen, de az utolsó percekben egyenlítettek, majd a hosszabbítás legvégén a 125. percben lőtt büntetővel 3-2-re megnyerték a találkozót. Ezzel eldőlt, hogy a nyolcad döntőben egy klasszikus párosítás ismétlődik meg. Belgium ugyanis az Egyesült Államokkal mérkőzik meg a folytatásban. Ma este 21 órakor egy európai rangadó következik, Spanyolország csap össze Ausztriával, ha pedig éjszaka is fennmaradnak, holnap hajnal 1 órakor Portugália és Horvátország mérkőzését kísérhetik figyelemmel, a holnap reggeli programot pedig Svájc és Algéria találkozója zárja, ez a meccs pedig hajnal 5 órakor kezdődik majd.
2: Foci Rádió a 97.7-en. Minden, ami labdarúgás. Összefoglaljuk a 2026-os labdarúgó világbajnokság eseményeit, érdekességeit, és sorra vesszük a következő mérkőzések időpontjait. Foci Rádió a Trio FM-en. A műsorszám támogatói: az NGS Union Kft., az Ön acélkereskedelmi és acélszerkezet gyártó partnere, a JASZ Wingate Kft., a lakossági és ipari kapuk szakértője, és Aranykanál étterem, ahol az ízek és az élmények találkoznak.

0: még megismer.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
2: Szigorodik az alaptörvény módosítása, vizsgálják a hőségriadó idején meghalt postások ügyét. Riasztást adtak ki több járásra az ivatarok miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. A kormány megtárgyalta az alaptörvény 17. módosításához érkezett társadalmi és szakértői észrevételeket. A nagy többség szigorítást kért. Magyar Péter példaként említette a képviselői mandátumok korlátozásának kiterjesztését más pozíciókra, vagy 12 évről 8 évre rövidítését. A végleges változat még a héten, vagy legkésőbb a jövő hét elején kerül az országgyűlés elé, közölte a kormányfő. Ebben a javaslatban szerepel majd az is, hogy az alkotmánybírákat 6 évre választják a mostani 12 helyett, és visszanevezik a vármegyéket megyékre, a főispánok pedig kormány megbízottak lesznek. A kormány megszüntetné az akkumulátor újrafeldolgozó üzemek helyszínének kijelölésére vonatkozó miniszteri jogkört, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. A kabinet szerint az akkumulátoripari beruházások engedélyezéséhez egyedi miniszteri döntések helyett átlátható és objektív hatósági eljárásokra van szükség. Korábban Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter, a debreceni akkugyárral kapcsolatos környezetszennyezési ügyre utalva közölte, hogy azok az üzemek, amelyek veszélyeztetik az emberek egészségét és semmibe veszik a magyar törvényeket, bezárásra és Európa legszigorúbb környezetvédelmi bírságára számíthatnak. Le kell mondania a debreceni polgármesternek, jelentette ki Magyar Péter. A miniszterelnök szerint Papp László egyértelműen felelős azért, hogy a kínai és dél-koreai akkumulátorgyárak a lakossági tiltakozás ellenére Debrecenbe kerülhettek. A kormányfő hangsúlyozta, a polgármester tudott az üzemekből származó szennyezésekről, és évek óta tudomása volt azokról a határérték túllépésekről, amelyekről most elkezdett beszélni. A gazdasági és energetikai miniszter vizsgálja ki a hőségriadó idején munkavégzés közben meghalt két postás ügyét. Kapitány István már felvette a kapcsolatot a Magyar Postával. A cég közölte, hogy munkavállalóiknak biztosítottak védő és hűsítő italt, valamint pihenési és felfrissülési lehetőséget. Magyar Péter kormányfő azt mondta, hogy az eddigi értesülések szerint a két ember halála nincs közvetlen összefüggésben a hőséggel. Bővebb tájékoztatása majd a hivatalos vizsgálat után adnak. Estig a keleti ország részben lehetnek záporok, zivatarok, helyenként felhő szakadás is előfordulhat. Több tucat járásra riasztást adtak ki. Holnap sok napsütésre számíthatunk, elszórtan záporokkal, zivatarokkal, többfelé megerősödik a szél. Éjszaka 15-21, napközben 27-32 fok valószínű, nagy tavaink vize 24-28 fokos.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most!
4: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en, a Jászság kedvenceivel. Ez a Trio napközben. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: Trió napközben. Minden, ami jásság.
1: Ez a Trió FM Jászberényből. A Szemmelweis nap alkalmából tartottak ünnepséget a Jászberényi Szent Erzsébet kórházban, ahol az egészségügyi és betegellátás segítő dolgozók áldozatos munkáját ismerték el. A rendezvényen dr. Besenyi Orsolya főigazgató és Budai Lóránt Jászberény polgármester is köszönetet mondott a szakemberek kitartásáért. Emellett számos kinevezést, valamint főorvosi és adjunktusi címeket is átadtak. A részleteket már is hallhatják Kisnémetné királyéval szállításából.
2: 1818-ban július 1-én született az anyák megmentője Szemmelweis Ignác. Emléke előtt tisztelegve ez a nap a magyar egészségügyi dolgozók napja. A Jászberényi Szent Erzsébet kórházban az ünnep kapcsán adták át a legkiválóbb ápolóknak, orvosoknak és betegellátási osztályok dolgozóinak a Szemmelweis napi kitüntetéseket. Az ünneplő kollégákat dr. Besenyi Orsolya főigazgató köszöntötte, aki elismerését fejezte ki munkatársainak áldozatos munkájukért.
3: Egy betegember ellátással kezdve onnan, hogy valaki otthonában vagy egy rendelőben megvizsgálja, majd valaki beszállítja a kórházba, legyen az mentő vagy betegszállító, majd jön a következő team, a kórházi csapat. Minden fázis működéséhez szükséges az egészségügyi dolgozókon kívül technikai, adminisztratív, műszaki és gazdasági szemléletű szakember is. Ma először adunk át itt elismeréseket kórházi dolgozókon kívül a térség alapellátási dolgozókon, dolgozóinak jelöléseik alapján. Egy ilyen ünnepen nem számít ki a munkáltató, hiszen a feladat ugyanaz. Mi mindannyian azért vagyunk, hogy gyógyítsuk és szolgáljuk a betegeket. Mire is tanított bennünket Szemmelweis? Kérdés ma is aktuális. Elsősorban kitartásra. Nem adta fel. Vizsgált, adatokat gyűjtött, elemzett. Ő volt az egészségügyi statisztika alapítója. Nagyon sok ellenállással kellett küzdenie, de ő mégis kitartott. Nem hagyta el az állami rendszert, nem ment át a magánellátásba, nem kezdett karrierépítésbe, hanem maradt. Ezek a gondolatok ma is aktuálisak, hiszen mindannyian tudjuk, akik mi itt vagyunk, hogy mekkora túlmunkával tudjuk biztosítani a folyamatos betegellátást, és mi is kitartunk.
2: Dr. Besenyi Orsolya ünnepi köszöntőjében beszámolt az elmúlt esztendő legmeghatározóbb eredményeiről, és bizakodva beszélt a Szent Erzsébet kórház jövőjéről.
3: Intézményünk ápolói utánpótlás képzése rendkívüli jelentőségű, hiszen a szakdolgozói terhelést csak így tudjuk majd csökkenteni. Persze, orvosokra is szükségünk van, szinte minden területen. Orvosokra, tutorokra, akik a jövő fiatal orvos nemzedékét oktatják, és átadják nekik tudásukat. Ma az alapellátás is itt van velünk, mi együtt dolgozunk, egymásra vagyunk utalva, és szeretném, hogy ez a közeledés is a további jó együttműködést szolgálja. Elindítottuk a házi orvosi szakorvosi találkozásokat, az információ áramlás és az együttműködés segítésére. Ennek köszönhetően döntéseink során az ő javaslataikat is figyelembe vesszük. Az egyik háziorvos kolléga azt kérte tőlem, hogy szervezzünk helyben szakdolgozói pontszerző képzéseket az alapellátási dolgozóknak is. A folyamat elindult, és remélem hamarosan kórházunk szervezése keretében ez is meg fog valósulni. Következő közös cél pedig az otthoni betegápolás fejlesztése lesz majd. Kedves munkatársaim, külön köszönetet mondok, nem csupán a szakmai munkáját, hanem azért is, hogy minden nap példát mutatnak embertársainknak. Kórházunk jövője az önök elhivatottságán múlik.
2: Budai Lóránt polgármester ünnepi beszédében köszönetet mondott az egészségügyi dolgozók áldozatos munkájáért, és a város további támogatásáról biztosította a kórház dolgozóit.
4: Én rengeteget köszönhetek ezeknek a falaknak, rengeteget köszönhetek nektek, mert rengeteget tanultam tőletek abban a néhány évben, tizennéhány évben, amíg itt dolgoztam. Mert én azt gondolom, az egészségügyi dolgozók, azok, akik emberekkel dolgoznak, legfontosabb ismérve az, hogy szeressen az emberekkel dolgozni. Ha más nem, csak hallgassa meg őket, üljön le velük, simítsanak a kezüket, és csak váltson velük néhány szót. És csak ez a apróságnak tűnő momentum már örök emléket adhat sok-sok elfagyatott, szomorú, magányos embernek. De nem lennék én, ha nem beszélnék arról, rácsapkozva a főorvos asszony szavaira, hogy sokan nem lehetnek itt, mert betegek mellett dolgoznak, de másokért sem lehetnek itt. Sokan mert nagyon sok egészségügyi dolgozó hiányzik a rendszerből. Akár orvos, akár ápoló, akár egyéb szakképzettségítésre rendelkező ember hiányzik a rendszerből, és ezért bizony nagyon sokat kell tenni, nem csak itt helyben, hanem országosan. És én nagyon hiszem, és én inkább egy pozitív üzenettel jöttem, hogy az elmúlt két napban megtörtént a változás ebben a helyzetben is változáshoz. Én kiemelt figyelmet kapott az egészségügy, egy kiemelt figyelmet kapott a Jászberényi Szent Erzsébet kórház, és indult egy olyan úton, amely tényleg az épülés felé vezet mindenféle szempontból. Biztosítok mindenkit arról, hogy a városnak, a térségnek nagyon fontos ez az intézmény, fontos lesz, és a magunk módján, amit tehetünk, megteszünk azért, egyre erősebb legyen.
2: A rendezvényen a Palotási János Zeneiskola növendéke adott rövid műsort, ünnepi beszédet és igéi áldást mondott Mező István református lelkész. A Szent Erzsébet kórház Semmelweis napi ünnepségén kitüntetéseket, adjunktusi és főorvosi címeket adtak át. Elismerésben részesült Herman Tiborné, a sebészeti osztály szakápolója, Bakosné Torba Andrea betegirányító, Fehérné Molnár Katalin az ápolási osztály ápolója, Bató Béla műszaki osztályvezetője, dr. Bolgár György, aki a kórház anesteziológiai ellátásában vesz részt. Kitüntetés kapott Balázs Judit, az intenzív osztály ápolója, Péter B. a napsugár csecsemő és gyermekápoló, Kovácsné Berkó Zsuzsanna, Petrányiné Sűi Andrea, endoszkópos szakasszisztens, Tóth László gyógytornász fizioterapeuta, Cirányi Otto Csilla, a nagykátai szakrendelő gyógytornásza, Mohari Rita, Tolnainé Guba Mónika szülésznő. A Szent Erzsébet kórház Semmelweis napi ünnepségén továbbá kitüntetés kapott Petőné Veres Andrea ápoló, Oláné Birkás Ilona Jászapátén dolgozó védőnő, Fehér Lászlóné Jászárokszállási körzeti nővér, Márton Edit, a traumatológiai osztály kollektívája, Jenes Róbert Miklósné Jászárokszállási körzeti nővér, Acsai Seres Angelika szakmai vezető főnővér ápolói díjban részesült. A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Jásznagykunszolnok vármegyei területi kitüntető díját Nagyné Horti Melinda, a kórház tüdőgondozó részlegének munkatársa, Váci Zoltán vizsgáló mentőtiszt és Szatmári Ildikó, a Jászberényi egyes számú háziorvosi körzet szakasszisztense vett át. Kinevezéseket is átadtak a Jászberényi Kórház Semmelweis napi ünnepségén. Több éves kimagasló szakmai munkájának elismeréséül főorvosi cím viselésére jogosult dr. Dóka Andrea belgyógyász szakorvos és dr. Borsodi Nagy Erzsébet belgyógyász szakorvos. Adjunktusi cím viselésére jogosult dr. Pál Szabolcs csecsemő gyermekgyógyász gyermekneurológus szakorvos és dr. Garamszegi Márta belgyógyász kardiológus szakorvos.
0: Információk a Jászság szívéből. A Trió napközbennel mindig napra készen.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Több mint 30%-kal nőtt a vízfogyasztás térségünkben. Jászberény közlekedési és forgalmi rendjéről a lakosság véleményét is kikéri az önkormányzat. Életműdíjjal tüntették ki a Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság szakaszmérnökét. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnemetné Király Éva. Az elmúlt 3-4 napban annyi víz fogyott, mint amennyit általában a legforróbb júliusi-augusztusi időszakokban tapasztalhatunk, áll a Tiszamenti Regionális Vízművek ZRT felhívásában. A vízművek szerint június 30-án már elértük a nyári vízfogyasztás csúcsát, a lakosok átlag 35%-kal több vizet használnak az éves hétvégi átlagfogyasztáshoz képest, de van, ahol ennek a dupláját locsolják el, bár a kertet is locsolni kell, hiszen anélkül oda a vetemény, és akinek nincs otthon furt kutya, az többnyire vezetékes vízből oldja meg. A Tiszamenti Regionális Vízművek azonban figyelmeztet, amin lehet most inkább spóroljuk. A fogyasztási adatok alapján ugyanis egyértelmű, hogy a tartós hőség jelentősen megterheli a rendszert. A vízmű szakemberei szerint egyelőre nincs sok pánikra, a térség vízellátása biztonságos, a kutak megfelelően működnek. Mint írták, egy átlagos 5 köbméter kerti medence feltöltése nagyjából 15 napnyi átlagos háztartási vízfogyasztásnak felel meg, míg egyetlen óra slagos locsolással akár 1000 liter ivóvíz is elfolyhat. Ez utóbbi 2000 darab fél literes palackos víznek felel meg, ami egy ember teljes másfél heti vízfogyasztását jelenti, és ezt a mennyiséget locsoljuk el 60 perc alatt. A TRV ezért arra kéri a lakosságot, hogy különösen a késő délután és az esti órákban lehetőség szerint továbbra is halasszák el az ivóvízzel történő automosást, a medencetöltést és a nagy mennyiségű locsolást. Ezekben az órákban jelentkezik ugyanis a legnagyobb terhelés a hálózaton. Jászberény város önkormányzata megkezdte a város közlekedési rendszerének és forgalmi rendjének felülvizsgálatát, tudatta közösségi oldalán a város polgármestere. Mint Budai Lóránt írta, a tanulmány készítése során fontosnak tartják a lakosság véleményének megismerését, így egy kérdőív kitöltésével bárki kifejezheti álláspontját a városi közlekedésről. A véleményeket július 31-ig várják. A kérdőív megtalálható Jászberény hivatalos honlapján a www.jászberény.hu oldalon. A napokban 7 új főispán nevezett ki Magyar Péter, a vidék és településfejlesztési miniszter javaslatára derült ki a Magyar Közlönyből. A Hevesvár megyei kormányhivatal vezetését Kovács Éva 60 korábbi jegyzője veszi át. A város polgármestere Horváth Rihárd közösségi oldalán gratulálta a vármegyei főispánnak. Mint írta, Kovács Éva aljegyzőként és jegyzőként is a törvényesség őre volt 60-ban. Azt kívánja, hogy a vármegyében is olyan lelkiismeretes és elkötelezett munkát végezzen, mint 60 városában. Budapesten tartották a Magyar Mérnöki Kamara fennállásának 30 éves jubileumi ünnepségét. A jeles évforduló alkalmából kitüntetések átadására is sor került. A kamara egyik díjazottjaként Fejes Lőrinc, a kötivízi kiskörei szakaszmérnökségének tavaly évvégén nyugdíjba vonult szakaszmérnöke a vízgazdálkodás és a vízépítés területen végzett életműért Signum Aqua díjat vehetett át. A szakaszmérnökség nyugalmazott vezetője a kitüntetést, a kiskörei vízlépcső és a Közép-Tisza vízgazdálkodási létesítményének üzemeltetése és fenntartása terén végzett több évtizedes, kiemelkedő szakmai munkássága, a hazai árvízvédelemben és vízkár elhárításában vállalt meghatározó szerepe, a vízügyi felsőoktatásban és szakemberképzésben végzett áldozatos oktatói tevékenysége, valamint a magyar vízügyi szakma tudományos és közéleti fejlődését szolgáló elkötelezett munkája elismeréseként kapta. A változó mennyiségű felhőzet mellett hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap, majd a nyugati, északnyugati irányból fokozatosan csökken a felhőzet. Egyre inkább a keleti ország részben fordulhat elő zápor, zivatar, amelyeket néhol felhőszakadás is kísérhet. Késő este 19 és 25 fok valószínű. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: 400 millió forintos segélyt küld Magyarország a földrengés sújtotta Venezuelának. Szondivál játékokat rendeznek szombaton Drégely Palánkon. Több járásra a riasztást adtak ki zivatarok miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Magyarország 250 millió forint értékű egészségügyi felszerelést és 100 millió forint gyors segélyt nyújt a földrengés sújtotta Venezuelának. A kormány emellett 50 millió forintot utal a Caracasi Magyar Háznak, hogy minél több embernek, köztük magyaroknak tudjanak segítséget nyújtani. Magyar Péter miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón megerősítette, hogy csaknem 400 ezer hátrányos helyzetű gyermekcsaládja kap 100 ezer forintnyi iskolakezdési támogatást. A jövő héten szavaz az országgyűlés az ügynök akták nyilvánosságáról, valamint közölte azt is, hogy a vármegyék helyett ismét a megye, a főispánok helyett pedig a kormány megbízott elnevezés használatát javasolja a kormány. A kormány megszüntetné az akkumulátor újrafeldolgozó üzemek helyszínének kijelölésére vonatkozó miniszteri jogkört, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. A kabinet szerint a beruházások engedélyezéséhez egyedi miniszteri döntések helyett átlátható és objektív hatósági eljárásokra van szükség. Korábban Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter, a debreceni akugyárral kapcsolatos környezetszennyezési ügyre utalva közölte, azok az üzemek, amelyek veszélyeztetik az emberek egészségét és semmibe veszik a magyar törvényeket, bezárásra és Európa legszigorúbb környezetvédelmi bírságára számíthatnak. Horváth P. András ügyvéd lett a közmédia átmeneti vezetője. A Tisza párt jelöltjét a kormánypárti tagok támogatásával jelölte a posztra az Országgyűlés Művelődési Bizottsága. Feladata a közmédia jogi és gazdasági átvilágítása, valamint átalakításának irányítása lesz. Tar Zoltán kultúráért is felelős miniszter a döntés után közölte, az átalakítás célja, hogy a közmédia 16 év után újra visszakerüljön eredeti szerepkörébe, a nyilvánosság szolgálatába és hiteles, független médiumként működjön. Szondivár játékokat rendeznek szombaton Drégely Palánkon. Az egész napos programon a Várvédő Harcra és Szondi György várkapitányra emlékeznek. A történelmi hagyományőrzők bemutatója után és zenés műsor lesz Solymász bemutatóval, bőrös kézműves foglalkozással és lehetőség lesz íjászkodásra is. Délután középkori forgatag, zászlóforgatás, népi játékok, kézműves vásár és lakomázó várja látogatókat. Estig a keleti ország részben lehetnek záporok, zivatarok, helyenként felhőszakadás is előfordulhat. Több tutatjárásra riasztást adtak ki. Holnap sok napsütésre számíthatunk, elszórtan záporokkal, zivatarokkal, többfelé megerősödik a szél. Éjszaka 15-21, napközben 27-32 fok valószínű. Nagy tavaink víze 24-28 fokos.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Minden hétköznap 19 órától reggel 7 óráig Trio Turmix, ahol a múlt és a jelen legjobb slágereiből válogatunk. Engedje, hogy a zene elvarázsolja!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnémetné Király Éva. Összesen 96 hektáron égett füves cserjés terület, illetve nádas tiszafüred külterületén. A lángok egy szarvas marha telepet, egy nyári lakot és további nádasokat veszélyeztettek. A tiszafüredi, a karcagi, a mezőkövesdi, a füzesabonyi, az egri, a hevesi, a püspökladányi, a tiszaújvárosi és a hajdúszoboszlói hivatásos, az egyeki önkormányzati, valamint a tiszabábolnai és a szomolyai önkéntes tűzoltók összesen 17 gépjárművel érkeztek a helyszínre. Az egységek a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása alatt összesen 15 vízsugárral és 10 puttonyfecskendővel, valamint kézi szerszámokkal avatkoztak be. Munkájukat a katasztrófavédelem, valamint a területileg illetékes nemzeti park által biztosított drónok támogatták. A kárhelyszínen összesen 5 vízszállító jármű biztosította az oltóvizet, a tűzoltóknak sikerült megvédeni az épületeket is a tűztől. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Jászberényi Kampusz két ünnepélyes oklevél átadó ünnepséget rendezett a Jászberényi Nagyboldogasszony római katolikus templomban. A 2025-2026-os tanévben a kampusz képzésein összesen 230 hallgató szerzett diplomát, közülük 210 fő személyesen is részt vett az ünnepségeken, ahol családtagjaik, oktatóik és meghívott vendégeik körében vehették át oklevelüket. Az ünnepségeket a zászlók és az egyetemi vezetés ünnepélyes bevonulása, valamint a himnusz közös eléneklése nyitotta meg. A résztvevőket dr. Novák István rektor helyettes köszöntötte, aki beszédében kiemelte a tudás, az elhivatottság és a közösség szerepét.
3: Reményik Sándornak van egy verse, ahol két fontos épületet nevez meg, a templomot és az iskolát, és azt mondja, hogy ezt a kettőt soha ne hagyjuk. Addig, amíg az embernek van kapcsolata a transzcendenssel, amíg vannak templomok, amíg van a léleknek élete, addig van a közösségnek is reménye. És amíg vannak iskolák, egyetemek, és amíg fontos a tudás és értékes kincs, addig mindig van remény, hogy az emberiség tovább folytatja a teremtésnek és vagy evolúciónak a művét, és nem pedig egy visszafejlődés történik. Ez a világ is olyan, hogy nem kell, hogy mindenkinek diplomája legyen. Diploma nélkül is lehet nagyon értékes, szép emberi életet élni, hogy más úton, módon, autodidakta módon tanulja az életet, és lesz sikeres vállalkozó, politikus, vagy éppenséggel gazdasági szakember. És ez így is van rendjén. De azért, ha van egy diploma a kezünkben, akkor az egyfajta igazolása annak, hogy valamihez értünk. Értünk a programtervezéshez, értünk a csecsemő és kisgyermekneveléshez, értünk a pedagógiának valamilyen területéhez, gyógypedagógiához például, és ezt el kell ismerni, hiszen nem egy egyszerű dolog megszerezni a diplomát. Ilyenkor azt kell először is látnunk, hogy ez egy papír, amit bekötöttünk ilyen szép barna borítóba. De mögött ott vannak vizsgák, ott vannak beadandó feladatok, azok a gyakorlatok, amelyeket el kellett végezni, és természetesen ott van az a sok munkaenergia, amelynek a segítségével jutottak el ide, hogy ma diplomát vehessenek át.
2: Dr. Novák István rektor helyettes beszédében külön szólt az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Jászberényi kampuszán levelező tagozaton munka mellett diplomát szerzett végzősökhöz, és sok sikert kívánt minden végzett hallgatónak szakmai pályájukhoz.
3: Elsősorban a levelező tagozatos hallgatóink munka mellett, sokszor családi kötelezettségek mellett jöttek az egyetem kampuszára tanulni. De a nappal is hallgató között is többen vannak, akik kénytelenek voltak dolgozni tanulmányaik mellett, mert nem engedhették meg maguknak, hogy szüleik vagy más valaki támogassa a tanulmányaikat. Ilyenkor még inkább elismerésre méltó a diploma, és ezúton mondok Önök nevében is hálás köszönetet családtagjaiknak, akik elviselték azt, hogy a család élet és a munka mellett még tanulmányokat is folytatnak.
2: A diplomátadók hagyományosan nem csak az okleveleknek átvételéről, hanem az egyetemi közösség kiemelkedő tagjainak elismeréséről is szóltak. Az ünnepségeken átadták az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem hallgatói önkormányzatának elismeréseit, a Fábián hallgatói díjat, a fél év oktatója díjat, valamint a Jászberényi Campus főigazgatói elismerő okleveleit azoknak az oktatóknak, munkatársaknak és hallgatóknak, akik kiemelkedő szakmai munkájukkal, közösségi szerepvállalásukkal és példamutató hozzáállásukkal gazdagították az egyetem életét. Nem oktatói dolgozói díjban részesült Cigány Zoltán, a Zirzen Janka kollégium portása, hallgató a hallgatókért díjat kapott Bató Dávid Kornél, végzős programtervező informatikus hallgató. Fábián hallgatói díjat vehetett át Gulyás Dóra, végzős óvodapedagógus hallgató, a fél év oktatói díját pedig dr. Molnár Marietta kapta. Főigazgatói elismerő oklevelet kapott dr. Szaszkó Rita egyetemi docens, Majorné Csikós Márta oktatási csoportvezető, Fenyvesi Olga könyvtáros, professzor dr. Ronkai Ferenc György intézetigazgató egyetemi tanár, Petőné Víg Katalin oktató, Sárközi Éva Zsuzsanna könyvtáros és Versegi Erzsébet, a Zirzen Janka kollégium portása. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Jászberényi kampuszának diploma átadó ünnepségeinek meghitt hangulatát a Palotási János Zeneiskola növendékeinek, valamint a Leelvezér Gimnázium végzős diákjának előadásai, továbbá dr. Réz Lóránt orgonajátéka emelte, amelyek méltó zenei keretet biztosítottak az eseménynek. A változó mennyiségű felhőzet mellett hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap, majd a nyugati, északnyugati irányból fokozatosan csökken a felhőzet, egyre inkább a keleti ország részben fordulhat elő zápor, zivatar, amelyeket néhol felhőszakadás is kísérhet. Késő este 19 és 25 fok valószínű. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Megtalálták a Balatonban vasárnap eltűnt férfi holttestét. 400 millió forintos segélyt küld Magyarország a földrengés sújtotta Venezuelának. Holnap többnyire napos, de szeles idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Magyarország 250 millió forint értékű egészségügyi felszerelést és 100 millió forint gyors segélyt nyújt a földrengés sújtotta Venezuelának. A kormány emellett 50 millió forintot utal a caracasi magyar háznak, hogy minél több embernek, köztük magyaroknak tudjanak segítséget nyújtani, közölte Magyar Péter miniszterelnök. A múlt heti természeti csapásban legkevesebb 2300 ember vesztette életét, több tízezren eltűntek. A dél-amerikai országban tegnap egy hetes nemzeti gyász kezdődött. Megtalálták a Balatonban a vasárnap eltűnt férfi holttestét. A 41 éves kaposvári férfi egy vízi bicikliről esett a vízbe a siófoki strandnál, majd elmerült. Az ügyben segítségnyújtás elmulasztása miatt nyomozást rendelt el a rendőrség. A gazdasági és energetikai miniszter vizsgálja ki a hőségriadó idején, munkavégzés közben meghalt két postás ügyét. Kapitány István már felvette a kapcsolatot a Magyar Postával, a cég közölte, hogy dolgozóiknak biztosítottak védő és hűsítőitalt, pihenési és felfrissülési lehetőséget. Magyar Péter kormányfő azt mondta, hogy az eddigi értesülések szerint a két ember halála nincs közvetlen összefüggésben a hőséggel. Bővebb tájékoztatást majd a hivatalos vizsgálat után adnak. Idén már több mint 800 halottat követett a hőség Németországban. A Robert Koch intézet az áprilistól június közepéig tartó időszakot vizsgálta. A jelentésben hangsúlyozták, hogy még egyes esetekben, mint a hőguta, a rendkívüli meleg közvetlenül okozhat halált, többnyire a hőség és a már meglévő betegségek együttesen vezetnek halálozáshoz. Hőhullám és áradások sújtják Kanada több térségét. Több államban hőriadót rendeltek el, amely emberek millióira vonatkozik. A

0: Szombathelyen épületek alagsorát öntötte el a víz. Zalai és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében a kidőlt fák okozták a legtöbb problémát. Holnap túlnyomóan napos idő lesz, csak elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Többfelé megerősödik a szél, éjszaka 15-21, napközben 27-32 fok várható. Nagytavaink vize 24-28 fokos.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnémetné Király Éva. Jászberény város önkormányzata megkezdte a város közlekedési rendszerének és forgalmi rendjének felülvizsgálatát, tudatta közösségi oldalán a város polgármestere. Mint Budai Lórend írta, a tanulmány készítése során fontosnak tartják a lakosság véleményének megismerését, így egy kérdőív kitöltésével bárki kifejezheti álláspontját a városi közlekedésről. A véleményeket július 31-ig várják. A kérdőív megtalálható Jászberény hivatalos honlapján a www.jászberény.hu oldalon. Az elmúlt 3-4 napban annyi víz fogyott, mint amennyit általában a legforróbb júliusi-augusztusi időszakokban tapasztalhatunk, áll a Tiszamentén regionális vízművek ZRT felhívásában. A vízművek szerint június 30-án már elértük a nyári vízfogyasztás csúcsát, a lakosok átlag 35%-kal több vizet használnak az éves hétvégi átlagfogyasztáshoz képest, de van, ahol ennek a dupláját locsolják el, bár a kertet is locsolni kell, hiszen anélkül oda a vetemény, és akinek nincs otthon furt kutya, az többnyire vezetékes vízből oldja meg. A Tiszamenti regionális vízművek azonban figyelmeztet, amin lehet most inkább spóroljuk. A fogyasztási adatok alapján ugyanis egyértelmű, hogy a tartós hőség jelentősen megterheli a rendszert. A vízmű szakemberei szerint egyelőre nincs sok pánikra, a térség vízellátása biztonságos, a kutak megfelelően működnek. Mint írták, egy átlagos 5 köbméter kerti medence feltöltése nagyjából 15 napnyi átlagos háztartási vízfogyasztásnak felel meg, míg egyetlen óra slagos locsolással akár 1000 liter ivóvíz is elfolyhat. Ez utóbbi 2000 darab fél literes palackos víznek felel meg, ami egy ember teljes másfél heti vízfogyasztását jelenti, és ezt a mennyiséget locsoljuk el 60 perc alatt. A TRV ezért arra kéri a lakosságot, hogy különösen a késő délután és az esti órákban lehetőség szerint továbbra is halasszák el az ivóvízzel történő automosást, a medencetöltést és a nagy mennyiségű locsolást, ezekben az órákban jelentkezik ugyanis a legnagyobb terhelés a hálózaton. A napokban 7 új főispán nevezett ki Magyar Péter a vidék és településfejlesztési miniszter javaslatára, derült ki a Magyar Közlönyből. A Hevesvár megyei kormányhivatal vezetését Kovács Éva 60 korábbi jegyzője veszi át. A város polgármestere Horváth Rihárd közösségi oldalán gratulálta a vármegyei főispánnak. Mint írta, Kovács Éva aljegyzőként és jegyzőként is a törvényesség őre volt 60-ban. Azt kívánja, hogy a vármegyében is olyan lelkiismeretes és elkötelezett munkát végezzen, mint 60 városában. Budapesten tartották a Magyar Mérnöki Kamara fennállásának 30 éves jubileumi ünnepségét. A jeles évforduló alkalmából kitüntetések átadására is sor került. A kamara egyik díjazottjaként Fejes Lőrinc a Kötivízi Kiskörei szakaszmérnökségének tavaly évvégén nyugdíjba vonult szakaszmérnöke a vízgazdálkodás és a vízépítés területen végzett életműért Signum Aqua díjat vehetett át. A szakaszmérnökség nyugalmazott vezetője a kitüntetést, a Kiskörei vízlépcső és a Közép-Tisza vízgazdálkodási létesítményének üzemeltetése és fenntartása terén végzett több évtizedes, kiemelkedő szakmai munkássága, a hazai árvízvédelemben és vízkár elhárításában vállalt meghatározó szerepe, a vízügyi felsőoktatásban és szakemberképzésben végzett áldozatos oktatói tevékenysége, valamint a magyar vízügyi szakma tudományos és közéleti fejlődését szolgáló elkötelezett munkája elismeréseként kapta. A változó mennyiségű felhőzet mellett hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap, majd a nyugati, északnyugati irányból fokozatosan csökken a felhőzet, egyre inkább a keleti ország részben fordulhat elő zápor, zivatar, amelyeket néhol felhőszakadás is kísérhet. Késő este 19 és 25 fok valószínű. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Szigorodik az alaptörvény módosítása, vizsgálják a hőségriadó idején meghalt postások ügyét. Riasztást adtak ki több járásra az ivatarok miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. A kormány megtárgyalta az alaptörvény 17. módosításához érkezett társadalmi és szakértői észrevételeket. A nagy többség szigorítást kért. Magyar Péter példaként említette a képviselői mandátumok korlátozásának kiterjesztését más pozíciókra, vagy 12 évről 8 évre rövidítését. A végleges változat még a héten, vagy legkésőbb a jövő hét elején kerül az országgyűlés elé, közölte a kormányfő. Ebben a javaslatban szerepel majd az is, hogy az alkotmánybírákat 6 évre választják a mostani 12 helyett, és visszanevezik a vármegyéket megyékre, a főispánok pedig kormány megbízottak lesznek. A kormány megszüntetné az akkumulátor újrafeldolgozó üzemek helyszínének kijelölésére vonatkozó miniszteri jogkört, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. A kabinet szerint az akkumulátoripari beruházások engedélyezéséhez egyedi miniszteri döntések helyett átlátható és objektív hatósági eljárásokra van szükség. Korábban Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter, a debreceni akkúgyárral kapcsolatos környezetszennyezési ügyre utalva közölte, hogy azok az üzemek, amelyek veszélyeztetik az emberek egészségét és semmibe veszik a magyar törvényeket, bezárásra és Európa legszigorúbb környezetvédelmi bírságára számíthatnak. Le kell mondania a debreceni polgármesternek, jelentette ki Magyar Péter. A miniszterelnök szerint Papp László egyértelműen felelős azért, hogy a kínai és dél-koreai akkumulátorgyárak a lakossági tiltakozás ellenére Debrecenbe kerülhettek. A kormányfő hangsúlyozta, a polgármester tudott az üzemekből származó szennyezésekről, és évek óta tudomása volt azokról a határérték túllépésekről, amelyekről most elkezdett beszélni. A gazdasági és energetikai miniszter vizsgálja ki a hőségriadó idején munkavégzés közben meghalt két postás ügyét. Kapitány István már felvette a kapcsolatot a Magyar Postával. A cég közölte, hogy munkavállalóiknak biztosítottak védő és hűsítő italt, valamint pihenési és felfrissülési lehetőséget. Magyar Péter kormányfő azt mondta, hogy az eddigi értesülések szerint a két ember halála nincs közvetlen összefüggésben a hőséggel. Bővebb tájékoztatása majd a hivatalos vizsgálat után adnak. Estig a keleti ország részben lehetnek záporok, zivatarok, helyenként felhő szakadás is előfordulhat. Több tucat járásra riasztást adtak ki. Holnap sok napsütésre számíthatunk, elszórtan záporokkal, zivatarokkal, többfelé megerősödik a szél. Éjszaka 15-21, napközben 27-32 fok valószínű, nagy tavaink vize 24-28 fokos.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Más dalokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék a kirakósból.

Nosztalgia és friss dallamok. Trio Turmix. Minden hétköznap estétől. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: más vagyok nagyon.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Ünnepélyes oklevél átadó az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Jászberényi kampuszán. Közel 100 hektár égett le Tiszafürednél. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnőmetné Király Éva. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Jászberényi Kampusz két ünnepélyes oklevél átadó ünnepséget rendezett a Jászberényi Nagyboldogasszony római katolikus templomban. A 2025-2026-os tanévben a kampusz képzésein összesen 230 hallgató szerzett diplomát, közülük 210 fő személyesen is részt vett az ünnepségeken, ahol családtagjaik, oktatóik és meghívott vendégeik körében vehették át oklevelüket. Az ünnepségeket a zászlók és az egyetemi vezetés ünnepélyes bevonulása, valamint a himnusz közös eléneklése nyitotta meg. A résztvevőket dr. Novák István rektor helyettes köszöntötte, aki beszédében kiemelte a tudás, az elhivatottság és a közösség szerepét.
3: Reményik Sándornak van egy verse, ahol két fontos épületet nevez meg, a templomot és az iskolát, és azt mondja, hogy ezt a kettőt soha ne hagyjuk. Addig, amíg az embernek van kapcsolata a transzcendenssel, amíg vannak templomok, amíg van a léleknek élete, addig van a közösségnek is reménye. És amíg vannak iskolák, egyetemek, és amíg fontos a tudás és értékes kincs, addig mindig van remény, hogy az emberiség tovább folytatja a teremtésnek és vagy evolúciónak a művét, és nem pedig egy visszafejlődés történik. Ez a világ is olyan, hogy nem kell, hogy mindenkinek diplomája legyen. Diploma nélkül is lehet nagyon értékes, szép emberi életet élni, hogy más úton, módon, autodidakta módon tanulja az életet, és lesz sikeres vállalkozó, politikus, vagy éppenséggel gazdasági szakember. És ez így is van rendjén. De azért, ha van egy diploma a kezünkben, akkor az egyfajta igazolása annak, hogy valamihez értünk. Értünk a programtervezéshez, értünk a csecsemő és kisgyermekneveléshez, értünk a pedagógiának valamilyen területéhez, gyógypedagógiához például, és ezt el kell ismerni, hiszen nem egy egyszerű dolog megszerezni a diplomát. Ilyenkor azt kell először is látnunk, hogy ez egy papír, amit bekötöttünk ilyen szép barna borítóba. De mögött ott vannak vizsgák, ott vannak beadandó feladatok, azok a gyakorlatok, amelyeket el kellett végezni, és természetesen ott van az a sok munkaenergia, amelynek a segítségével jutottak el ide, hogy ma diplomát vehessenek át.
2: Dr. Novák István rektor helyettes beszédében külön szólt az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Jászberényi kampuszán levelező tagozaton munka mellett diplomát szerzett végzősökhöz, és sok sikert kívánt minden végzett hallgatónak szakmai pályájukhoz.
3: Elsősorban a levelező tagozatos hallgatóink munka mellett, sokszor családi kötelezettségek mellett jöttek az egyetem kampuszára tanulni. De a nappal is hallgató között is többen vannak, akik kénytelenek voltak dolgozni tanulmányaik mellett, mert nem engedhették meg maguknak, hogy szüleik vagy más valaki támogassa a tanulmányaikat. Ilyenkor még inkább elismerésre méltó a diploma, és ezúton mondok Önök nevében is hálás köszönetet családtagjaiknak, akik elviselték azt, hogy a család élet és a munka mellett még tanulmányokat is folytatnak.
2: A diplomátadók hagyományosan nem csak az oklevelek átvételéről, hanem az egyetemi közösség kiemelkedő tagjainak elismeréséről is szóltak. Az ünnepségeken átadták az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem hallgatói önkormányzatának elismeréseit, a Fábián hallgatói díjat, a fél év oktatója díjat, valamint a Jászberényi Kampusz főigazgatói elismerő okleveleit azoknak az oktatóknak, munkatársaknak és hallgatóknak, akik kiemelkedő szakmai munkájukkal, közösségi szerepvállalásukkal és példamutató hozzáállásukkal gazdagították az egyetem életét. Nem oktatói dolgozói díjban részesült Cigány Zoltán, a Zirzen Janka kollégium portása, hallgató a hallgatókért díjat kapott Bató Dávid Kornél, végzős programtervező informatikus hallgató. Fábián hallgatói díjat vehetett át Gulyás Dóra, végzős óvodapedagógus hallgató, a fél év oktatói díját pedig dr. Molnár Marietta kapta. Főigazgatói elismerő oklevelet kapott dr. Szabó Szasz Kurita egyetemi docens, Majorné Csikós Márta oktatási csoportvezető, Fenyvesi Olga könyvtáros, professzor dr. Ronkai Ferenc György intézetigazgató egyetemi tanár, Petőné Víg Katalin oktató, Sárközi Éva Zsuzsanna könyvtáros és Versegi Erzsébet, a Zézen Janka kollégium portása. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Jászberényi kampuszának diploma átadó ünnepségeinek meghitt hangulatát, a Palotási János Zeneiskola növendékeinek, valamint a Lehel Vezér Gimnázium végzős diákjának előadásai, továbbá dr. Réz Lóránt orgonajátéka emelte, amelyek méltó zenei keretet biztosítottak az eseménynek. Összesen 96 hektáron égett füves cserjés terület, illetve nádas tiszafüred külterületén. A lángok egy szarvasmarha telepet, egy nyárilakot és további nádasokat veszélyeztettek. A tiszafüredi, a karcagi, a mezőkövesdi, a füzesabonyi, az egri, a hevesi, a püspökladányi, a tiszaújvárosi és a hajdúszoboszlói hivatásos, az egyeki önkormányzati, valamint a tiszabábolnai és a szomolyai önkéntes tűzoltók összesen 17 gépjárművel érkeztek a helyszínre. Az egységek a Jász-Nagykunszolnok vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása alatt összesen 15 vízsugárral és 10 puttonyfecskendővel, valamint kézi szerszámokkal avatkoztak be. Munkájukat a katasztrófavédelem, valamint a területileg illetékes nemzeti park által biztosított drónok támogatták. A kár helyszínen összesen 5 vízszállító jármű biztosította az oltóvizet. A tűzoltóknak sikerült megvédeni az épületeket is a tűztől. A változó mennyiségű felhőzet mellett hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap, majd a nyugati, északnyugati irányból fokozatosan csökken a felhőzet, egyre inkább a keleti ország részben fordulhat elő zápor, zivatar, amelyeket néhol felhőszakadás is kísérhet. Késő este 19 és 25 fok valószínű. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: 400 millió forintos segélyt küld Magyarország a földrengés sújtotta Venezuelának. Szondivál játékokat rendeznek szombaton Drégely-Palánkon. Több járásra riasztást adtak ki zivatarok miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Magyarország 250 millió forint értékű egészségügyi felszerelést és 100 millió forint gyors segélyt nyújt a földrengés sújtotta Venezuelának. A kormány emellett 50 millió forintot utal a Caracasi Magyar Háznak, hogy minél több embernek, köztük magyaroknak tudjanak segítséget nyújtani. Magyar Péter miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón megerősítette, hogy csaknem 400 ezer hátrányos helyzetű gyermekcsaládja kap 100 ezer forintnyi iskolakezdési támogatást. A jövő héten szavaz az országgyűlés az ügynök akták nyilvánosságáról, valamint közölte azt is, hogy a vármegyék helyett ismét a megye, a főispánok helyett pedig a kormány megbízott elnevezés használatát javasolja a kormány. A kormány megszüntetné az akkumulátor újrafeldolgozó üzemek helyszínének kijelölésére vonatkozó miniszteri jogkört, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. A kabinet szerint a beruházások engedélyezéséhez egyedi miniszteri döntések helyett átlátható és objektív hatósági eljárásokra van szükség. Korábban Gajdos László, az élők környezetért felelős miniszter, a debreceni akugyárral kapcsolatos környezetszennyezési ügyre utalva közölte, azok az üzemek, amelyek veszélyeztetik az emberek egészségét és semmibe veszik a magyar törvényeket, bezárásra és Európa legszigorúbb környezetvédelmi bírságára számíthatnak. Horváth P. András ügyvéd lett a közmédia átmeneti vezetője. A Tisza párt jelöltjét a kormánypárti tagok támogatásával jelölte a posztra az Országgyűlés Művelődési Bizottsága. Feladata a közmédia jogi és gazdasági átvilágítása, valamint átalakításának irányítása lesz. Tar Zoltán kultúráért is felelős miniszter a döntés után közölte, az átalakítás célja, hogy a közmédia 16 év után újra visszakerüljön eredeti szerepkörébe, a nyilvánosság szolgálatába és hiteles, független médiumként működjön. Szondivár játékokat rendeznek szombaton Drégely-Palánkon. Az egész napos programon a Várvédő harcra és Szondi György várkapitányra emlékeznek. A történelmi hagyományőrzők bemutatója után és zenés műsor lesz Solymász bemutatóval, bőrös kézműves foglalkozással és lehetőség lesz íjászkodásra is. Délután középkori forgatag, zászlóforgatás, népi játékok, kézműves vásár és lakomázó várja látogatókat. Estig a keleti ország részben lehetnek záporok, zivatarok, helyenként felhőszakadás is előfordulhat. Több tutatjárásra riasztást adtak ki. Holnap sok napsütésre számíthatunk, elszórtan záporokkal, zivatarokkal, többfelé megerősödik a szél. Éjszaka 15-21, napközben 27-32 fok valószínű. Nagy tavaink vize 24-28 fokos.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Nosztalgia és friss dallamok. Trio Turmix minden hétköznap estétől. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Több mint 30%-kal nőtt a vízfogyasztás térségünkben. Jászberény közlekedési és forgalmi rendjéről a lakosság véleményét is kikéri az önkormányzat. Életműdíjjal tüntették ki a Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság szakaszmérnökét. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kis Németné Király Éva. Az elmúlt 3-4 napban annyi víz fogyott, mint amennyit általában a legforróbb júliusi-augusztusi időszakokban tapasztalhatunk, áll a Tiszamenti Regionális Vízművek ZRT felhívásában. A vízművek szerint június 30-án már elértük a nyári vízfogyasztás csúcsát, a lakosok átlag 35%-kal több vizet használnak az éves hétvégi átlagfogyasztáshoz képest, de van, ahol ennek a dupláját locsolják el, bár a kertet is locsolni kell, hiszen anélkül oda a veteményes, és akinek nincs otthon furt kutya, az többnyire vezetékes vízből oldja meg. A Tiszamenti Regionális Vízművek azonban figyelmeztet, amin lehet most inkább spóroljunk. A fogyasztási adatok alapján ugyanis egyértelmű, hogy a tartós hőség jelentősen megterheli a rendszert. A vízmű szakemberei szerint egyelőre nincs sok pánikra, a térség vízellátása biztonságos, a kutak megfelelően működnek. Mint írták, egy átlagos 5 köbméter kerti medence feltöltése nagyjából 15 napnyi átlagos háztartási vízfogyasztásnak felel meg, míg egyetlen óra slagos locsolással akár 1000 liter ivóvíz is elfolyhat. Ez utóbbi 2000 darab fél literes palackos víznek felel meg, ami egy ember teljes másfél heti vízfogyasztását jelenti, és ezt a mennyiséget locsoljuk el 60 perc alatt. A TRV ezért arra kéri a lakosságot, hogy különösen a késő délután és az esti órákban lehetőség szerint továbbra is halasszák el az ivóvízzel történő automosást, a medencetöltést és a nagy mennyiségű locsolást. Ezekben az órákban jelentkezik ugyanis a legnagyobb terhelés a hálózaton. Jászberény város önkormányzata megkezdte a város közlekedési rendszerének és forgalmi rendjének felülvizsgálatát, tudatta közösségi oldalán a város polgármestere. Mint Budai Lóránt írta, a tanulmány készítése során fontosnak tartják a lakosság véleményének megismerését, így egy kérdőív kitöltésével bárki kifejezheti álláspontját a városi közlekedésről. A véleményeket július 31-ig várják. A kérdőív megtalálható Jászberény hivatalos honlapján a www.jászberény.hu oldalon. A napokban 7 új főispán nevezett ki Magyar Péter, a vidék és településfejlesztési miniszter javaslatára derült ki a Magyar Közlönyből. A Hevesvár megyei kormányhivatal vezetését Kovács Éva 60 korábbi jegyzője veszi át. A város polgármestere Horváth Rihárd közösségi oldalán gratulálta a vármegyei főispánnak. Mint írta, Kovács Éva aljegyzőként és jegyzőként is a törvényesség őre volt 60-ban. Azt kívánja, hogy a vármegyében is olyan lelkiismeretes és elkötelezett munkát végezzen, mint 60 városában. Budapesten tartották a Magyar Mérnöki Kamara fennállásának 30 éves jubileumi ünnepségét. A jeles évforduló alkalmából kitüntetések átadására is sor került. A kamara egyik díjazottjaként Fejes Lőrinc, a Kötivízi Kiskörei szakaszmérnökségének tavaly évvégén nyugdíjba vonul szakaszmérnöke, a vízgazdálkodás és a vízépítés területen végzett életműért Signum Aqua díjat vehetett át. A szakaszmérnökség nyugalmazott vezetője a kitüntetést, a Kiskörei vízlépcső és a Közép-Tisza vízgazdálkodási létesítményének üzemeltetése és fenntartása terén végzett több évtizedes, kiemelkedő szakmai munkássága, a hazai árvízvédelemben és vízkár elhárításában vállalt meghatározó szerepe, a vízügyi felsőoktatásban és szakemberképzésben végzett áldozatos oktatói tevékenysége, valamint a magyar vízügyi szakma tudományos és közéleti fejlődését szolgáló elkötelezett munkája elismeréseként kapta. A változó mennyiségű felhőzet mellett hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap, majd a nyugati, északnyugati irányból fokozatosan csökken a felhőzet. Egyre inkább a keleti ország részben fordulhat elő zápor, zivatar, amelyeket néhol felhőszakadás is kísérhet. Késő este 19 és 25 fok valószínű. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

Összeszedtem magamat a padlóról már párszor. Ömlött rám az ápor, de esernyő volt pár szó. Nem jártam a Yale-re, s nem jártam a Harvardra.

0: for you, I guess you moved on really easily.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
2: Megtalálták a Balatonban vasárnap eltűnt férfi holttestét. 400 millió forintos segélyt küld Magyarország a földrengés sújtotta Venezuelának. Holnap többnyire napos, de szeles idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Magyarország 250 millió forint értékű egészségügyi felszerelést és 100 millió forint gyors segélyt nyújt a földrengés sújtotta Venezuelának. A kormány emellett 50 millió forintot utal a caracasi magyar háznak, hogy minél több embernek, köztük magyaroknak tudjanak segítséget nyújtani, közölte Magyar Péter miniszterelnök. A múlt heti természeti csapásban legkevesebb 2300 ember vesztette életét, több tízezren eltűntek. A dél-amerikai országban tegnap egy hetes nemzeti gyász kezdődött. Megtalálták a Balatonban a vasárnap eltűnt férfi holttestét. A 41 éves kaposvári férfi egy vízi bicikliről esett a vízbe a Siófoki strandnál, majd elmerült. Az ügyben segítségnyújtás elmulasztása miatt nyomozást rendelt el a rendőrség. A gazdasági és energetikai miniszter vizsgálja ki a hőségriadó idején, munkavégzés közben meghalt két postás ügyét. Kapitány István már felvette a kapcsolatot a Magyar Postával, a cég közölte, hogy dolgozóiknak biztosítottak védő és hűsítőitalt, pihenési és felfrissülési lehetőséget. Magyar Péter kormányfő azt mondta, hogy az eddigi értesülések szerint a két ember halála nincs közvetlen összefüggésben a hőséggel. Bővebb tájékoztatást majd a hivatalos vizsgálat után adnak. Idén már több mint 800 halottat követelt a hőség Németországban. A Robert Koch intézet az áprilistól június közepéig tartó időszakot vizsgálta. A jelentésben hangsúlyozták, hogy még egyes esetekben, mint a hőguta, a rendkívüli meleg közvetlenül okozhat halált, többnyire a hőség és a már meglévő betegségek együttesen vezetnek halálozáshoz. Hőhullám és áradások sújtják Kanada több térségét. Több államban hőriadót rendeltek el, amely emberek millióira vonatkozik. A viharok és áradások miatt ott továbban félbeszakították a Kanada nap ünnepségeit, Manitoba tartományban pedig helyi vészhelyzetet hirdettek. Idehaza véget ért a harmadfokú hőségriasztás, megérkezett a lehűlés, több vármegyében is jelentős károkat okoztak a tegnapi viharok. A legtöbbször megrongált épületek és úttestre dőlt fák miatt hívták a tűzoltókat. Pest vármegye több településén háztetőket bontott meg, Moson-Magyaróváron villanyvezetékeket és közlekedési lámpát tépett le az erős szél. Szombathelyen épületek alaksorát öntötte el a víz. Zala és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében a kidőlt fák okozták a legtöbb problémát. Holnap túlnyomóan napos idő lesz, csak elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Többfelé megerősödik a szél, éjszaka 15-21, napközben 27-32 fok várható. Nagy tavaink vize 24-28 fokos.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most!
4: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: Rádió FM mellette szól.
1: Én nem mondtam, hogy ne menj. Azt a

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Szigorodik az alaptörvény módosítása, vizsgálják a hőségriadó idején meghalt postások ügyét. Riasztást adtak ki több járásra az ivatarok miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. A kormány megtárgyalta az alaptörvény 17. módosításához érkezett társadalmi és szakértői észrevételeket. A nagy többség szigorítást kért. Magyar Péter példaként említette a képviselői mandátumok korlátozásának kiterjesztését más pozíciókra, vagy 12 évről 8 évre rövidítését. A végleges változat még a héten, vagy legkésőbb a jövő hét elején kerül az országgyűlés elé, közölte a kormányfő. Ebben a javaslatban szerepel majd az is, hogy az alkotmánybírákat 6 évre választják a mostani 12 helyett, és visszanevezik a vármegyéket megyékre, a főispánok pedig kormánymegbízottak lesznek. A kormány megszüntetné az akkumulátor újrafeldolgozó üzemek helyszínének kijelölésére vonatkozó miniszteri jogkört, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. A kabinet szerint az akkumulátoripari beruházások engedélyezéséhez egyedi miniszteri döntések helyett átlátható és objektív hatósági eljárásokra van szükség. Korábban Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter, a debreceni akkugyárral kapcsolatos környezetszennyezési ügyre utalva közölte, hogy azok az üzemek, amelyek veszélyeztetik az emberek egészségét és semmibe veszik a magyar törvényeket, bezárásra és Európa legszigorúbb környezetvédelmi bírságára számíthatnak. Le kell mondania a debreceni polgármesternek, jelentette ki Magyar Péter. A miniszterelnök szerint Papp László egyértelműen felelős azért, hogy a kínai és dél-koreai akkumulátorgyárak a lakossági tiltakozás ellenére Debrecenbe kerülhettek. A kormányfő hangsúlyozta, a polgármester tudott az üzemekből származó szennyezésekről, és évek óta tudomása volt azokról a határérték túllépésekről, amelyekről most elkezdett beszélni. A gazdasági és energetikai miniszter vizsgálja ki a hőségriadó idején munkavégzés közben meghalt két postás ügyét. Kapitány István már felvette a kapcsolatot a Magyar Postával. A cég közölte, hogy munkavállalóiknak biztosítottak védő és hűsítő italt, valamint pihenési és felfrissülési lehetőséget. Magyar Péter kormányfő azt mondta, hogy az eddigi értesülések szerint a két ember halála nincs közvetlen összefüggésben a hőséggel. Bővebb tájékoztatást majd a hivatalos vizsgálat után adnak.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Minden hétköznap 19 órától reggel 7 óráig Trio Turmix, ahol a múlt és a jelen legjobb slágereiből válogatunk. Engedje, hogy a zene elvarázsolja!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Megtalálták a Balatonban vasárnap eltűnt férfi holttestét. 400 millió forintos segélyt küld Magyarország, a földrengés sújtotta Venezuelának. A nap többnyire napos, de szeles idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Magyarország 250 millió forint értékű egészségügyi felszerelést és 100 millió forint gyors segélyt nyújt a földrengés sújtotta Venezuelának. A kormány emellett 50 millió forintot utal a caracasi magyar háznak, hogy minél több embernek, köztük magyaroknak tudjanak segítséget nyújtani, közölte Magyar Péter miniszterelnök. A múlt heti természeti csapásban legkevesebb 2300 ember vesztette életét, több tízezren eltűntek. A dél-amerikai országban tegnap egy hetes nemzeti gyász kezdődött. Megtalálták a Balatonban a vasárnap eltűnt férfi holttestét. A 41 éves kaposvári férfi egy vízi bicikliről esett a vízbe a siófoki strandnál, majd elmerült. Az ügyben segítségnyújtás elmulasztása miatt nyomozást rendelt el a rendőrség. A gazdasági és energetikai miniszter vizsgálja ki a hőségriadó idején, munkavégzés közben meghalt két postás ügyét. Kapitány István már felvette a kapcsolatot a Magyar Postával, a cég közölte, hogy dolgozóiknak biztosítottak védő és hűsítőitalt, pihenési és felfrissülési lehetőséget. Magyar Péter kormányfő azt mondta, hogy az eddigi értesülések szerint a két ember halála nincs közvetlen összefüggésben a hőséggel. Bővebb tájékoztatást majd a hivatalos vizsgálat után adnak. Idén már több mint 800 halottat követelt a hőség Németországban. A Robert Koch intézet az áprilistól június közepéig tartó időszakot vizsgálta. A jelentésben hangsúlyozták, hogy még egyes esetekben, mint a hőguta, a rendkívüli meleg közvetlenül okozhat halált, többnyire a hőség és a már meglévő betegségek együttesen vezetnek halálozáshoz. Hőhullám és áradások sújtják Kanada több térségét. Több államban hőriadót rendeltek el, amely emberek millióira vonatkozik. A viharok és áradások miatt ott továbban félbeszakították a Kanada nap ünnepségeit, Manitoba tartományban pedig helyi vészhelyzetet hirdettek. Idehaza véget ért a harmadfokú hőségriasztás, megérkezett a lehűlés, több vármegyében is jelentős károkat okoztak a tegnapi viharok. A legtöbbször megrongált épületek és úttestre dőlt fák miatt hívták a tűzoltókat. Pest vármegye több településén háztetőket bontott meg, Moson-Magyaróváron villanyvezetékeket és közlekedési lámpát tépett le az erős szél. Szombathelyen épületek alaksorát öntötte el a víz. Zalai és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében a kidőlt fák okozták a legtöbb problémát. Holnap túlnyomóan napos idő lesz, csak elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Többfelé megerősödik a szél, éjszaka 15-21, napközben 27-32 fok várható, nagy tavaink vize 24-28 fokos.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Hey. Mindenhol ott vagy a fejemben, a kávét, a teát, ahogy szeretted, ahogy fáztál a legnagyobb melegben. Mikor horkoltál, mindig csak nevettem. Bár a takaród lehetnék egy percig még, érezni akarom. Legyél megint az utolsó falatom, az utolsó kortyom, az utolsó emlék. Utolsó vacsorán a felt

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: 400 millió forintos segélyt küld Magyarország a földrengés sújtott a Venezuelának. Szondivál játékokat rendeznek szombaton Drégely-Palánkon. Több járásra a riasztást adtak ki zivatarok miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Magyarország 250 millió forint értékű egészségügyi felszerelést és 100 millió forint gyors segélyt nyújt a földrengés sújtotta Venezuelának. A kormány emellett 50 millió forintot utal a Caracasi Magyar Háznak, hogy minél több embernek, köztük magyaroknak tudjanak segítséget nyújtani. Magyar Péter miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón megerősítette, hogy csaknem 400 ezer hátrányos helyzetű gyermekcsaládja kap 100 ezer forintnyi iskolakezdési támogatást. A jövő héten szavaz az országgyűlés az ügynök akták nyilvánosságáról, valamint közölte azt is, hogy a vármegyék helyett ismét a megye, a főispánok helyett pedig a kormány megbízott elnevezés használatát javasolja a kormány. A kormány megszüntetné az akkumulátor újrafeldolgozó üzemek helyszínének kijelölésére vonatkozó miniszteri jogkört, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. A kabinet szerint a beruházások engedélyezéséhez egyedi miniszteri döntések helyett átlátható és objektív hatósági eljárásokra van szükség. Korábban Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter, a debreceni Akugyárral kapcsolatos környezetszennyezési ügyre utalva közölte, azok az üzemek, amelyek veszélyeztetik az emberek egészségét és semmibe veszik a magyar törvényeket, bezárásra és Európa legszigorúbb környezetvédelmi bírságára számíthatnak. Horváth P. András ügyvéd lett a közmédia átmeneti vezetője. A Tisza párt jelöltjét a kormánypárti tagok támogatásával jelölte a posztra az Országgyűlés Művelődési Bizottsága. Feladata a közmédia jogi és gazdasági átvilágítása, valamint átalakításának irányítása lesz. Tarr Zoltán kultúráért is felelős miniszter a döntés után közölte, az átalakítás célja, hogy a közmédia 16 év után újra visszakerüljön eredeti szerepkörébe, a nyilvánosság szolgálatába és hiteles, független médiumként működjön. Szondivár játékokat rendeznek szombaton Drégely-Palánkon. Az egész napos programon a Várvédő harcra és Szondi György várkapitányra emlékeznek. A tört